0: de az ő becsléseik szerint ennél legalább egy nagyságrenddel nagyobb mennyiségű veszélyes anyagról lehet szó. Vádat emelt 6 ember ellen a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség egy állami tulajdonú cég által 2014-ben nyújtott több mint 8 millió eurós kölcsön ügyében, amely több mint 2,5 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozott. Az ügyészség szerint a társaság igazgatósága vagyonkezelési kötelezettségét megszegve hagyta jóvá a hitelt, noha a döntést kellő előkészítés, hitelképességi vizsgálat és megfelelő biztosítékok nélkül hozták meg. A kölcsönt egy többségi állami tulajdonban lévő romániai vállalat kapta naperőmű beruházás finanszírozására, ám a projekt nem valósult meg, a cég pedig később felszámolás alá került. A vád szerint a szerződés előkészítésére és jóváhagyására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT egykori főigazgatója adott utasítást. Rizs és Liszt közé rejtett több millió forintot érő régi érméket találtak a pénzügyőrök egy Bulgáriából Angliába tartó kis teherautóban, amelyet az M1-es autópályán ellenőriztek, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MT-vel. A közlemény szerint a raktér ellenőrzésekor Rizs és Liszt közé egy barna buborékos boríték volt rejtve, a borítékban 35 ötösével csomagolt érme volt, s mivel felmerült a gyanú, hogy az előkerült tárgyak védett műkincsek lehetnek, ezért a hivatal azonnal felvette a kapcsolatot a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium munkatársaival. Az előzetes szakértői vélemény szerint a tárgyak valószínűleg numizmatikai emlékek, ezek kulturális javaknak minősülnek, az értékük akár több millió forint is lehet. Az ilyen tárgyak kiviteléhez hivatalos engedély szükséges, ezt a sofőr és utitársa nem tudta bemutatni. Elérhető a szélerőmű kapacitások létesítésére, bővítésére irányuló piaci elképzeléseket felmérő online kérdőív, amelynek kitöltésével az érintettek július 8-áig ismertethetik tervezett projektjeik részleteit a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatallal. A kérdőív kitér a beruházások olyan paramétereire is, mint az elhelyezkedés, a beépített teljesítmény, valamint felméri a szükséges engedélyek, szerződések, hatástanulmányok, pozícionálási tervek és szélerőség mérések előkészítettségét. A piaci szereplőknek több mint 2 hét áll rendelkezésükre, hogy tervezett projektjeik részleteit megosszák a hivatallal. Szerdán már egészen minimális esély lesz futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi a szél hozhat némi felfrissülést, a napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.0.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott. Meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
5: Rádiódabas. A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Életdöntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tabasz.

0: zene, rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: I am a gamoa again.

0: Éjjel három óra van.
1: Éjjel három óra van.
2: Rendkívüli támogatásokat fizetne a Tisza kormány az országot pusztító hőség miatt. Karácsony kitakarítja az alvállalkozói maffiát Budapestről. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Rendkívüli visszanemtérítendő támogatást kaphatnak a hőség miatt azok a kukoricatermelők, akiknél az aszály miatt a várható hozamcsökkenés meghaladta a 30%-ot. Derül ki az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium rendelet tervezetéből. A kormány az uniós mezőgazdasági válság alapból összesen legfeljebb 3,8 milliárd forintnyi forrást vonna be a károk enyhítésére. A támogatást elektronikusan lehetne igényelni a Magyar Államkincstár felületén, a kifizetés legkésőbb szeptember 30-áig megtörténhet. Az egy hektára jutó összeg attól függ, hogy a rendelkezésre álló keretet végül hány jogosult gazda között kell szétosztani. Budapestről már kitakarították a maffiaként működő alvállalkozói hálózatokat, közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester a több politikust érintő korrupciós ügyben tett vallomásokra reagálva azt közölte, a budapesti közművek létrehozása után szigorították az ellenőrzéseket és kiszorították az alvállalkozókat a zöld területek fenntartásából. Elmondása szerint 140 új munkatársat vettek fel és több mint 300 millió forintért szereztek be saját gépeket a feladatok ellátására. Karácsony Gergely hozzátette, hogy több büntető feljelentést és polgári pert is indítottak korábbi vállalkozókkal szemben. Július 12-ig lehet jelentkezni a második alkalommal megrendezett Artisjus Mentor program

0: szakra, amelybe a pályájuk elején járó vagy már tapasztalt és további szakmai fejlődésre vágyó dalszerzőket, szövegírókat és producereket várnak. A tavalyi programba közel 400 pályázat érkezett, amelyből összesen 18 fiatal dalszerző kapott mentori segítséget. A mentorálás során közös dalok, új projektek és a program lezárulta után is folytatódó szakmai kapcsolatok születtek. A program a kiválasztott mentoráltak számára térítésmentes. Sikeresen lezárult a Kerecsen Solymok 2026 évi gyűrűzési és jeladózási szezonja. Az idei időszakban 5 fészekben összesen 17 fiatal madár kapott műholdas nyomkövetőt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakembereitől, közölte a Természetvédelmi Egyesület az MTI-vel. A fokozottan védett ragadozó madarak február elején kezdik meg a területfoglalást Magyarországon. A szakemberek ettől az időszaktól végzik a faj intenzív monitorozását. A Kerecsen Solymok fiókák gyűrűzés és biometriai adatainak felvételére minden évben május és június közepe között a madarak fejlettségéhez igazodva kerül sor. Szerdán már egészen minimális esély lesz futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északias szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Swish, swish, swish. Another one in the basket. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Mielőtt munkához látsz, Beluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Beluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Babas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók, hm? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felsőfokon Dabason. 0620-498-2201. Dablabdabaskukac@gmail.com.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Egy dal mindig mást mond.
2: Akárhányszor is hallod.
4: Örökké változatosan.
2: Rádió Dabas.
4: Az ott.

0: játszott, sajnos nem mindig.
1: Hajnali 4 óra van.
2: Hajnali 4 óra van.
3: Döntött a védett üzemanyagár kivezetéséről a parlament, a vendéglátás várja a legtöbb diák munkást. Az olasz kormány engedélyezte a munkaidő csökkentését a meleg miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
2: Nachrichten,
1: Novel,
2: Noticias,
1: Novinky,
2: News,
1: magyarul és érthetően hírek.
3: A parlament 130 igen szavazattal elfogadta az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetéséről szóló törvénymódosítást, amelyet a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokoltak. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad a miniszternek, hogy a piaci viszonyok aránytalan megváltozása esetén újra hatósági árat állapítson meg. Az iráni-amerikai békemegállapodás nyomán az olajárak 3 hónapos mélypontra süllyedtek, a forint pedig közel 5 éve nem látott szintre erősödött, így a piaci és a védett árak közötti különbség gyakorlatilag eltűnt. A kivezetés hatása ezért a jelenlegi környezetben jóval mérsékeltebb a magyar autósok számára, mint az elmúlt hónapokban bármikor lett volna. Idén is a vendéglátásban kínálják a legtöbb diákmunkát. Az év első felében a hirdetések csaknem 20%-a ehhez a területhez kapcsolódott. A második legnagyobb kategória az adminisztráció és dokumentumkezelés volt 13%-os arányjal. A legnépszerűbb pozíciók közé tartoznak a hostess munkák, a felszolgálói, pincéri és pultos állások, a bolti eladói és pénztárosi feladatok, valamint a logisztikai ügyintéző, adminisztrátor, adatrögzítő és betanított munkakörök. A hirdetésekben feltüntetett átlagos diák munkaórabér bruttó 2180 forint, ami 4,6%-os növekedés a tavalyi adatokhoz képest. Ez megegyezik a nettó keresettel a 25 év alattiaknak járó személyi jövedelemadó kedvezmény miatt. Nem jogerősen pénzbüntetésre ítélte a miskolci törvényszék azt a 2 orvost és 1 hozzátartozót, akik egy tért protézis műtéthez kapcsolódó vesztegetésű ügyben voltak érintettek. A bíróság szerint a műtét mielőbbi elvégzése érdekében a beteg lánya 2022-ben pénzt adott át a kórház vezetői feladatait ellátó orvosnak és a beavatkozást végző osztályvezető főorvosnak, majd később további összeget juttatott el az operáló orvoshoz. Az ítélet szerint az osztályvezető főorvos összesen 300 000, míg a másik orvos

0: 200 000 forint jogtalan előnyt fogadott el, ezért velük szemben vagyonelkobzást is elrendeltek. A pénzt átadó nőt 2 000 000 forint pénzbüntetéssel sújtották, édesanyját és a közvetítőként közreműködő taxisofőrt pedig 1 évre próbára bocsátották. A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe kedden. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér. Olaszország tartományai már június elejétől korlátozzák a munkavégzést a nap legmelegebb óráiban. Az északkeleti Venetóban például 00:30 és délután 4 óra között szüneteltetni kell a munkát az építőiparban, a kőbányákban, a mezőgazdaságban és a kertészetekben. Szerdán már egészen minimális esély lesz futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északias szél hozhat némi felfrissulést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas,

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Das Welt Auto negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Das Welt Auto. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
6: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
5: Minden, ami vas.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Some days things just take way too much of my energy.

0: Hajnali 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Át kell szervezni a műtéteket a rossz klíma miatt az onkológiai intézetben. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról. Pénteken nem nyitnak ki a független kis benzinkutak. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Átmenetileg módosítani kellett az Országos Onkológiai Intézet műtéti rendjét, a hármas épület műtői, légtechnikái és klimatizációs rendszerének meghibásodása, valamint a tartós hőhullám miatt, közölt az intézet hétfő este a Facebook oldalán. Azt írták, a műtők egy részében jelenleg nem biztosíthatók folyamatosan a szakmai infekciókontroll és betegbiztonsági előírások által megkövetelt hőmérsékleti és páratartalmi feltételek. Ezért a hármas épület műtőiben a tervezett műtéti tevékenységet átmenetileg felfüggesztették, a műtői kapacitást pedig átszervezték. Az érintett betegeket az intézet munkatársai közvetlenül keresik meg az esetleges módosításokkal és az új műtéti időpontokkal kapcsolatban. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról, miután hétfő este a kormány közzétett az erről szóló törvényjavaslatát. A tájékoztató szerint az új intézmény legfőbb célja a közvagyonnal való törvényes, átlátható és felelős gazdálkodás védelme, a közpénzügyi korrupció, a közvagyonvesztés, a vagyonmentés és a jogellenes vagyongyarapodás feltárása, valamint a szükséges eljárás intézkedések biztosítása. A tervezettel kapcsolatos véleményeket június 30-án várják. Ennek összefoglalója július 5-éig készül el. Az Amnesty International Magyarország szerint Solyog Tamás köztársasági elnöknek távoznia kell hivatalából, de csak tisztességes eljárás után. A kormány által választott megoldás nincs rendben, közölt a jogvédő szervezet hétfőn az NT-vel. Mint írták, az alaptörvénymódosítás figyelmen kívül hagyja, hogy a köztársasági elnököt is megilleti a tisztességes eljáráshoz való jog, elmozdítása pedig csak megfelelő törvényi garanciák mellett lehetséges. Az Amnesty International szerint erre a hatályos szabályok alapján az úgynevezett megfosztási eljárás szolgál, amelynek megindítására álláspontjuk szerint Solyog Tamás okot adott. A kis benzinkutak pénteken egynapos bezárással tiltakoznak az elmaradt kormányzati támogatások miatt. A Független Benzinkutak Szövetsége amiatt is tiltakozik, hogy a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabad vállalkozáshoz való jogot. Rámutattak, hogy a Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza kormány által meghosszabbított védett árhatósági árrendszer a magyar családi tulajdonban álló benzinkutakat üzemeltető kis és középvállalkozások március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott.

0: akárenyhítésére a Fidesz kormány támogatási programot hozott létre, amit a jogutód Tisza kormány most nem akar végrehajtani. Szerdán már egészen minimális esély lesz futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
3: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
2: Térségi napló a 93.4-en.
4: Szép napot kívánok a hallgatóknak. Ordasi Brigi vagyok, és ez a Térségi napló, a Rádió Dobos magazin műsora. Mai adásunkban elmerülünk a társasjátékok világában, elküldünk minden anyukát táborozni, illetve érkezik ezúttal is egy nyári olvasmány a Dobosi könyvtárból. Már is kezdünk, tartsanak velem!

0: játék azoknak a bátraknak adatik meg, akik már eleget tudnak, és még nem. Akik már elég erősek, és még nem. Akik már elég bölcsek, és még nem. Játszani annyi, mint felfüggeszteni az élet minden hatóságát felettünk. Hogy Zalán Tibor szavai mennyire igazak, nos, az már is kiderül.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
3: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Molnár Balázs. Szia, köszöntelek az éterben.
4: Szia, Brigi, köszöntöm a hallgatókat.
3: Mai témánk a társas játékozás, hiszen nem is olyan régen alakult egy társas játékkör a Halász Móricz kúrjában itt Dabason. Egyébként nagyon-nagyon népszerű mostanában a társas játékozás, legalábbis azt látom, hogy itt a környező művelődési házakban egyre több ilyen kör alakul. Hát mesélj nekünk így első körben a társas játékokhoz fűződő viszonyodról, aztán rátérünk természetesen ennek a játéknak a miben létére, és hát aztán pedig mindenkit arra invitálunk majd, hogy látogasson el a Halász Móricz kúrjában egy-egy ilyen alkalomra. Szóval hol kezdődött a te szerelmed a társas játékokkal? Milyen kapcsolat fűz ehhez a fogalomkörhöz téged?
4: Hát én a példában szereplő tipikus, frissen megtért társas játékozó vagyok abban a tekintetben, hogy valóban, ahogy említetted, a modernkori társas játékok azok egyre népszerűbbek és népszerűbbek váltak az elmúlt évtizedekben. Ennek valahol a gyökere ott a 70-es években ered, de ne menjünk egész addig vissza. Nyilván mindenkinek van a saját gyerekkorából ilyen-olyan élménye a modern társas játékok egyikéről, másikáról. Hogyha így megkérdezzük az embereket, hogy kinek mi jut eszébe a társas játékról, akkor általában a gazdálkodj okosan, mondja 10 emberből 8, a maradék 2 az mondjuk Monopolit vagy a Hotelt, de úgy ezzel körülbelül le is határoltuk azt a kört, ami általában véve az emberek nagy többségének társas játékokról, és ez valahogy kikopik az ember életéből, ahogy elkezd elcseperedni, és nem is nagyon foglalkozik ezt követően a társasjátékokkal, maximum csak akkor, hogyha akárnak is lesznek gyerekei, és rákényszerül arra, hogy mondjuk pozitív értelemben rákényszerül, hogy a gyerekeivel játszon. Ehhez képest történt valami néhány évvel ezelőtt a pandémia idején, amire senki nem számított, mégpedig az, hogy a közösségi terek bezártak, családok, az emberek a négy fal közé szorultak, és miután minden streaming felületen minden sorozatot végignéztünk már kétszer, hát rájöttünk arra, hogy mégiscsak kellene egymással valamit kezdenünk az offline térbe is, és hát egy ilyen természetes menekülő útként tulajdonképpen újra felfedezték a családok, a baráti közösségek a társas játékokat. És hogyha bármennyire furcsán is hangzik, hogyha van pozitív hozadéka a Covid-nak, akkor az egyértelműen a társas játékok reneszánsza lett világszerte is, de ebbe illően Magyarországon különösen, tekintve, hogy robbanásszerűen megnőttek a társasjátékos közösségek, pláne a társasjátékos eladások, és tulajdonképpen ez azóta egyfajta új reneszánszát, virágkorát éli, tehát tematikus YouTube csatornák alapultak erre, valóban, ahogy mondtad, helyi szinten társasjátékos körök, egyesületek, szakmai szervezetek, sőt, talán kicsit meglepő módon társasjáték fejlesztő workshopok vannak, és ez egy nagyon-nagyon színes világ ahhoz képest, hogy ugye a legtöbbünknek a gazdálkodj okosan, vagy a Monopoly él a fejében ehhez képest, és én magam is tulajdonképpen pandémia idején YouTube videókat pörgetve botlottam bele egy-kettő ilyen társasjátékos ajánlóba, és hát utána átszakadtak át, egyre többet és többet néztem, majd ezt követően tulajdonképpen, ahogy megnyíltak a lehetőségek, elkezdtem ilyen társasjátékozó alkalmakra járni, elkezdtem társasjátékokat vásárolni, és így kötöttem ki abban a minőségemben, hogy pillanatnyilag ugye a Halász Móricz kúriába havonta megrendezésre kerülő társasjátékesnek vagyok tulajdonképpen a játékmestere gazdája.
3: Hihetetlen fejlődés évet jártak be a társas játékok, ahogy említetted, a gazdálkodj okosantól már ideje egy kicsit elrugaszkodni, és olyan stratégiai játékokba beleásni magunkat, ami hát egyrészt nagyon-nagyon jó így a kikapcsolódás szempontjából, másrészt vizuálisan is hihetetlenül kecsegtető a szemnek, és hát egyéb hatásairól még nem is beszéltünk. Mesélj nekünk erről a fejlődés évről, mert ha beleástad magad a társas játékozás mikéntjét, akkor gondolom ezt is látod, hogy honnan indultunk, és mifelé tartunk.
4: Hála Istennek olyan szempontból azok, akik még nem ásták bele ebbe magukat mélyebben, nem kell, hogy megijedjenek, hogy mint egy sorozatnak most a 6. évad 12. részébe csatlakoznának be, és fogalmuk sincs, hogy mi történt az előzményekbe. Tehát az továbbra is áll, hogy valóban vannak gyerekjátékok, vannak kezdők számára egyszerű játékok, vannak családi, haladóbb jellegű játékok, és vannak valóban kifejezetten komoly stratégiai döntéseket igénylő úgynevezett gamer játékok, amelyeknek a játékideje adott esetben 3-4-5 óra, és önmagában a játéktábla és az úgynevezett setup fölpakolása lehet már csak önmagában 30-40 perc is, tehát ezek nyilván ilyen feketeöves társas játékosoknak való, mondjuk így egész estés játékok, de a mai napig is jönnek ki folyamatosan új játékok abban az értelemben, hogy nem csak ilyen komplexitásúak, hanem egyszerű, gyors, pörgős játékok. Ugye többféle kategorizálása van a játékoknak, ugye nehézségi szint szerint soroltam föl az imént ezeket a kategóriákat, aztán vannak olyanok, amik nevezett európai típusú játékok, itt elsősorban a számolás, a stratégia alkotás az, ami meghatározó és minimális a szerencsefaktor, vannak az úgynevezett amerikai típusú társasjátékok, ahol inkább a játékban megjelenő történet élményszerűsége a fontos, illetve ott sokkal komolyabb a szerencsefaktor, és ezért kiszámíthatatlanabb mondjuk így a vége. Maradjunk annyiba, hogy a játékosnak kevesebb ráhatása van a győzelmére a szerencsefaktorok kapcsán, illetve ha valakinek be kell, hogy mutassam a társasjátékok világát, akkor az én kategorizálásom elsősorban arra szokott fókuszálni, hogy vannak az együttműködésen alapuló úgynevezett kooperatív társasjátékok, és vannak a versengésre alapuló úgynevezett kompetitív társasjátékok. Nagyon egyszerű ugye a választóvonal, ha kompetitív játékot játszunk, akkor az asztal körül, illetve a társasjáték körül ülő személyek egymás ellen játszanak, és a győzelemért futnak, ha pedig kooperatív játékról beszélünk, akkor pedig közösen kell egy bizonyos célt elérni a játék ellenében, vagy a játék győzelme érdekében. Ez utóbbi például tipikusan mondjuk így a családi társasjátékok kategória. Nyilván, amikor magyar háztartásokban leggyakrabban karácsony környékén kerülnek elő ezek a társasjátékok, akkor nem biztos, hogy szerencsés mondjuk egy olyan kompetitív társasjátékot elővenni, amikor az a célunk, hogy agyonverjük a másikat, mert ez a karácsonyi békéhez ritkán szokott hozzájárulni, és például nagyon jó, kifejezetten jó olyan típusú együttműködésen alapuló társasjátékok vannak, amelyek élményszerűek, könnyen megtanulhatóak, és egyébként akár gyorsak is lehetnek abban az értelemben, hogy itt tényleg a 10-15 perces játékoktól a 3-4 órás viszonylag gyorsan letudható játékokig bármi van. És hát ugye, ami nagyon nagy falat, és ez lehet egyfajta jó értelemben vett kapudrog, ez a parti játékok kategóriája, ami meg abszolút az élményszerű, pörgős, baráti társaságok által gyorsan általában 10-15-20 perc alatt lejátszható játékok kategória, és nagyon sokan mondjuk mai világban, baráti közösségekben ezen parti játékokon keresztül ismerkednek meg a társasjátékok világával, kapnak rá ezekre a játékokra. Nagyon nehéz lenne felsorolni mindenféle ágasbogás leágazását. Én egyetlen számot szeretnék itt most kiemelni a hallgatóknak. Világszerte nagyságrendileg egy évben 3600 társasjáték jelenik meg, ami azt jelenti, hogy naponta megjelenik 10 darab. Na most nyilván ennek egy töredéke, fogalmam sincs, hogy mennyi, de körülbelül 100-150 maximum az, ami magyarul megjelenik, hiszen a magyar piac az kicsi, de vannak nagyon jó kiadók, akik megveszik ezeket az értékesítési jogokat, lefordítják, megjelennek, és ezek, ahogy mondtad is, vizuális értelemben is gyönyörű társasjátékok már, tehát nagyon szép, részletgazdag, minőségi anyagból előállított játékok, úgyhogy ez tényleg abszolút egy ilyen élményszerűségi időt jelent a benne résztvevők számára.
3: Ha már a magyar piacot említetted, akkor itt érdemes kiemelni és aláhúzni, hogy nagyon-nagyon jó magyar fejlesztők van. Annak.
4: Igen, megénekelt magyar kreativitása a társasjáték piacon is megjelenik. Én magam egyébként Győri Zoltánnak a Mit játszunk vlog YouTube csatornáján keresztül kerültem közelebb ehhez a világhoz, és nyilván néhány videó elteltével tudtam meg, hogy ő maga is társasjáték fejlesztő. Hát nem akarok hülyeséget mondani, de talán 15-16 játék fűződik a nevéhez, de van olyan társasjáték, ez most egy mellékszál lesz magyar vonatkozása a történetnek, hogy van egy világszintű társasjáték ranglista, ez az úgynevezett Board Game Geek. Ez kicsit olyasmi, a filmes világot ismerők tudhatják, hogy az IMDb az egy ilyen rangsora mindenkori filmeknek, ahol bárki értékelheti az adott mozit, és akkor ebből kialakul egy 100-as lista. Na van a társasjátékok világában is egy ilyen a Board Game Geek, és itt a 100 legjobbra értékelt társasjáték folyamatosan változtatja a helyét, és bizony az anakroni társasjáték képviseletében van olyan társasjáték, amit a felhasználók magyar fejlesztősi társasjátékként a 100 legjobb világ legjobb társasjátéka közé sorolnak, úgyhogy nagyon is van helyünk és létjogosultságunk ebbe a világba.
3: Szerinted mitől működhet egy játék?
4: Ez az egymillió dolláros kérdés. Vannak olyan játékok, amelyek nagyon széles tömegekre rezonálnak, nem véletlenül lesznek azok világszinten is elképesztően sikeresek, de én azt gondolom, hogy az biztos nem jó játék, amiben alapvető logikai bukfencek vannak, bizonyos mechanizmusok nem működnek benne, tehát ezek olyan típusú egyszer-egyek, amik hogyha nem működnek a játékba, akkor jó eséllyel egy kiadó szűrőjén már fenn is akadnak, és nem feltétlenül kerülnek kiadásra. Ezek a tesztidőszakban ki szoktak derülni, és hogyha szemfüles a tervező, akkor ezeket ki tudja szűrni a játékból. Ami azért jó hír, mert hogyha valami a piacra kerül, akkor az elméletileg működőképes, de hogy válaszoljak is a kérdés, hogy mitől működik jól a játék, az én állításom az, hogy nem minden játék működik jól mindenkinél, tehát vannak olyan játékok, amitől például én teljes extázisba kerülök és bepörgök, és lehet, hogy te ugyanettől a játéktól pedig balta arccal meredsz magad elé, mondván, hogy hát nem érted, hogy ez most így miért játék egyáltalán. Én most itt nem akarok példákat hozni a különböző társasjátékokról, de ez nálunk családi szinten is előfordul, hogy én, amitől teljesen begyulladok, azt édesanyám néz maga elé, és nem érti, hogy mi az attrakció ebben. Szóval ez szerintem elsősorban befogadótól is függ. Nyilván az is egy szempont, hogyha valaki kezdőként szeretne játszani, akkor ne magas komplexitású, nehéz szabályrendszerrel dolgozó játékokat gyűjtsön. Ezért én magam itt elsősorban azokat a fajta kedvcsináló bevezető játékokat preferálom, amik egyáltalán azt az élményt meg tudják adni az érdeklődőknek, hogy ez valami olyasmi, ami tényleg túlmutat mondjuk a gyerekkorunk gazdák, hogy okosan élményén, ami arról szólt, azon a szinten nyilván értelmezhetően, hogy dobtunk a kockával, léptünk annyit, amennyit, majd az adott mezőn szereplő utasítást végrehajtottuk, de ott tulajdonképpen a játékosnak túl nagy mozgástere, döntési lehetősége nem volt, ez egy mechanikus folyamat volt. A mai társasjátékok annyiban mások, hogy nagyon sok döntést kinyit egy-egy játék a benne résztvevők számára, és ezáltal interakcióba kerülhetünk egymással. Vannak ugye többszereplős játékok, vannak kétszereplős játékok, vannak most már egyszereplős társasjátékok is, ami kicsit nonszánsz, de hogy ez egy nagyon-nagyon színes világ. Az, hogy mi és hogyan működik, vagy nem működik, az jelen esetben attól függ, hogy ki játsza.
3: És meg is érkeztünk akkor ilyetén módon a Halász Móricz Gúrjában, ahol közösséget építesz a társasjátékok segítségével. Mesélj nekünk egy picit erről a kezdeményezésről.
4: Minden év júniusában van a társasjátékok éjszakája, és bő egy évvel ezelőtt egy személyes beszélgetés során, mivel nem volt erről információm a biztonság kedvéért, rákérdeztem a Halász Móricz Kúriát üzemeltető Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester asszonynál, hogy jól sejtem-e azt, hogy nincs Dabason rendszeresített társasjátékos kör, vagy legalábbis nyilvános publikus nincs, mert lehet, hogy ettől nyilván baráti társaságok még összejártak. És igen, ez a gyanú megerősítést nyert, és akkor elkezdtünk arról beszélgetni, hogy hát mi lenne, hogyha próbaszerencse alapon tető alá hoznánk egy ilyet, akár még csak kísérleti jelleggel is. Nem fűtött bennünket, engem pláne nem semmilyen ambíció ezzel kapcsolatban, csak pont egy nagyon jó kis térségi példa, az Inácsi társasjátékos kör inspirált erre, és úgy gondoltam, hogy ha Inácson van arra igény, és van arra érdeklődés, hogy havonta egy alkalommal ott a helyi művelődési házba összegyűjjenek az érdeklődők, és egy fél napot eltöltsenek, akkor ezt talán megpróbálhatjuk itt Dabason is, és tavaly júniusban volt az első ilyen alkalom, péntek esténként szoktunk összegyűlni, havonta egy alkalommal. Ennek sajnos nincs fix időpontja, de a Facebookon szoktuk meghirdetni a Halász Móricz Kúria Facebook oldalán keresztül, és amikor meghirdetésre kerül, az általában az esemény előtt legalább egy, de inkább két héttel szokott történni. Tehát, hogyha valaki ezen rádióbeszélgetés nyomán kedvet kap ehhez az eseménysorhoz, akkor legegyszerűbben a Halász Móricz Kúria Facebook oldalát bekövetve értesülhet a jövőben ezekről az alkalmakról, és tulajdonképpen az elmúlt egy év eredményeként változó létszám mellett, de egy elkötelezett kis szűk körcsapat kialakult ebben, de ez még mindig azon egyszerű játékok körét öleli magába, amelyeket bárki elsajátíthat tényleg 10-15 percen belül, mert hogy ne úgy tessék ezt most elképzelni, hogy tényleg itt a nagy játéktáblás heavy gamerek dabasi gyülekezetével éjszakában nyúlóan csapatjuk, hanem az inspirál vagy motivál elsősorban bennünket, hogy minden alkalommal elviszek általában olyan 15-20 társasjátékot, ezek viszonylag gyorsan, maximum fél óra alatt, 20 perc alatt kipörgethető játékok, és hát pont a változatosság jegyében azért a 15-20-ból 6-8 asztalra kerül az este folyamán, és nagyjából ezek jelentik a keretét, tehát semmi olyan jellegű kötöttség nincs, ami egy belépő díjat feltételezne, tehát ez egy abszolút, ha úgy tetszik, civil arulról jövő kezdeményezés, és mondom, részsikerekről már beszámolhatok abba a tekintetbe, hogy nem rúgjuk ki azért a Halász Móricz Kúria oldalfalát tömeg tekintetében, de akik ott vannak, azok visszatérő vendégek, elkötelezettek, és nagyon jól szoktuk érezni magunkat.
3: Mi a kedvenc játékod egyébként?
4: Kérdezném meg, hogy mennyi időnk van, de akkor nagyon röviden fogok válaszolni. Van egy titkos szerepes játék, csak hogy akkor ezzel is fölvillancsak egy sajátosságot a modern társasjátékok világába, ami egy telefonos applikáció segítségével működik a legjobban. Ennek az a címe, hogy a Vérfarkas éjszakája. Ha a hallgatók egynémelyike mondjuk fiatalkori táborozásból ismeri a gyilkosos játékot, amikor lemegy az este, és akkor valaki meghal, és akkor vadászunk a gyilkos után, ez tulajdonképpen ennek egy ilyen kompaktabb változata, amikor titkos szerepeket töltünk be, és az a két csoport van a játékos során, az egyik a vérfarkasok, a másik pedig mindenki más, és az a játék célja, nagyjából 5 perc terjedelemben megtalálják a vérfarkasokat, és ha megtalálják, akkor nyertek a többiek, ha a vérfarkasok megúszták, akkor ők nyertek, és ez egy nagyon-nagyon instant, gyors, pörgős játék, ami tele van feszültséggel, mert hogyha te vagy véletlenül a vérfarkas, akkor kvázi fantáznod kell, el kell magadról terelni a gyanút, ebben azért van idegesség, nagyon sok nevetés, lebukások, ki kell találni egy történetet, hogy milyen karakter vagy, lehetőleg úgy, hogy azt a karakterkártyát más ne húzza, és pont azért szeretem nagyon, mert tényleg le lehet az egészet 6-8 perc alatt zavarni, és hát őszintén szólva függővé lehet tőle válni, hogy nagyon sok esetben volt az, hogy már a 6., 8., 10. ilyen kört futottuk, mert hogy nagyon könnyen rá lehet kapni az ízére, és ez egy ilyen rejtőzködős, karakteres, instant játék.
3: Neked mit adott a társasjáték újra felfedezése?
4: Nagyon érdekes az, hogy ha az ember elkezd társasjátékozni, és jó játékot választ, vagy elmerül benne, akkor adott esetben képes úgy órákon keresztül társasozni különböző játékokkal is, váltva, hogy mondjuk egyetlen egyszer a kezében nem veszi a mobiltelefonját, vagy eszébe nem jut. És szerintem ez egy olyan fegyvertény, amit nagyon kevés elem tud ma a virtuális világgal szemben felmutatni a maga oldalán. Tehát azt mondom, hogy talán egy igazán jó átütő könyv élmény, az olvasás lehet olyan, hogy úgy bele merülsz a regénybe, de azért valljuk meg őszintén, amikor olvasunk, azért belepötyögünk néha a telefonunkba, ez az amaz, de hogy a társasjátékozás élménye viszont annyival intenzívebb, jobban magába tud szippantani, hogy simán eltelik úgy egy egész este, hogy az ember elfelejti a virtuális világot maga körül, és teszi ezt mindezt úgy, hogy húsvér emberek ülnek körülötte, van interakció, van nevetés, van kapcsolódás, van szurkapiszka, félreértés ne essék, egy kis feszültség is, de hogy jó ilyenkor egy kicsit visszatérni teljes egészében a való életbe. Szerintem ez az egyik nagy előnye, vagy ez a legnagyobb előnye, amit én leginkább szeretek a társasjátéknak. Hadd idézzek itt talán a beszélgetésünk vége felé még egy olyan mondatot, amit egy cikkbe olvastam. Azt tárgyalta a cikk egy gazdasági labban, hogy drágának minősülnek-e ma Magyarországon a társasjátékok-e vagy sem. Erre is nagyon egyszerű a válasz, attól függ, hogy ki mennyit szán rájuk, mert vannak 5-6 ezer forintért is megszerezhető nagyon jó társasjátékok, meg vannak 60 ezer forintért is megszerezhető brutál komplexitású társasjátékok. Viszont azt mondta a cikk szerzője, hogy nyilván ez egy hosszú távú befektetés, tehát hogyha egyszer megveszed, akkor játszhatsz vele 100-szor is, és onnan nézve, ha visszaosztod, akkor egyáltalán nem sok, feltétlenül még egy 60 ezres kiadási tétel sem. De ami a lényeg, és ez a másik válaszom a kérdésedre, hogy azt mondta a terjú alany, hogy azért jó a társasjátékok világa, visszacsatolva egy kicsit a gyerekekhez, mert hogy azt mondta, hogy oké, hogy ez kiadást igényel, de jött a tanács, hogy mutasd meg ezt a világot a gyerekednek, és hidd el, hogy soha nem lesz pénze cigire meg drogokra. Mert hogyha ez beszippantja, és elköteleződik mellette, és fontosnak érzi, hogy bizonyos társas játékok meglegyenek neki magának is, akkor ez az anyagi lehetőségeit abban az értelemben azért le is fogja meríteni, hogy más káros szenvedélyre ne kölcsön, bár hozzáteszem, hogy ma már azért vannak társasjáték kölcsönzők is, és aki élményt akar szerezni magának, az nem feltétlenül kell, hogy pénzt kiadjon érte, a Halász Móricz kúriában pedig teljesen ingyen ott levő társasjátékokkal lehet játszani, és még kölcsönözni sem kell.
3: Molnár Balázsnak köszönjük szépen, és hát sok sikert kívánunk a kezdeményezéshez. Halász Móricz Kúria, társasjáték. Lehet csatlakozni. Köszönjük, hogy itt voltál.
4: Szépen várjuk júliusban az érdeklődőket.

0: Beköszöntött a vakáció, legalábbis a gyerekeknek. Sok-sok tábor várja az érdeklődőket idén is országszerte, ám ezek közül 2026-ban is kitűnik egy tábor, ami nem a diákoknak szól, hanem az anyukáknak. A Dorján Lizával beszélgettem.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsor, a vendégem pedig Adorján Liza, Mother Coach. Szia, köszöntelek az éterben.
3: Szia, Brigén, is köszöntöm a hallgatókat.
0: Közeledik a vakáció, közeledik a nyár, akkor közeledik az anyaidőtábor is.
3: Pontosan, már nagyon-nagyon várjuk a nyarat is. Kisgyerekes anyukaként azért nyilván benne vagyunk rendesen a sűrűjébe, és hát mi is már visszaszámlálunk itt az iskola végével, hogy mennyi nap is van hátra, de ezzel együtt már tervezgetjük a nyarat is, illetve a nyaralásokat is, de mint tudjuk, hogy kisbabával, kisgyermekkel azért nem olyan egyszerű ez a vakációs időszak.
0: Hát a vakációs időszak nem egyszerű, viszont jó, ha magunkra is tudunk egy kis időt fordítani, ehhez nem kell lepasszolni a gyereket, hogyha az anya időtábort választjuk. Kicsit pörgessük vissza az idő kerekét, hiszen gondolom nem mindenki van képben azt illetően, hogy mit is jelent az anya időtábor. Honnan jött az ötlet, és hogy mióta rendezed meg?
3: Pontosan itt az időkerekével kapcsolatosan kettő dolog is eszembe jutott. Egy, hogy ez már a hatodik, tehát már 6 éve minden évben megrendezésre kerül az anyaidőtábori Dabason, illetve az, hogy miért is kell róla mindig beszélni, és minden évben felhozni, hiszen csak azokhoz jut el, illetve azok érzik megszólítottnak magukat, akik ugye ebben az időszakban, korszakban és élethelyzetben vannak, hogy kisbabával vannak otthon. És amit igazán tudni kell az anyaidőtáborról, hogy pont azoknak szól, akik kisbabával, kisgyermekekkel otthon vannak, és nem tudnak mondjuk a családi nyaraláson kívül feltöltődni, vagy kimozdulni, így ez a tökéletes hely számukra, és kisbabával, gyermekkel együtt tudnak jönni.
0: 6. alkalommal kerül megrendezésre, de minden évben sikerült valamilyen módon megújítanod a rendszert, az óra rendet. Idén mi az, amivel várod majd az anyukákat és a babákat?
3: Az elmúlt évek tapasztalati alapján azt vontuk le, hogy nagyon érdekes számukra, az anyukák számára, hogy a meglévő napi rend, illetve a programterv mellett egy ilyen folyamatosan, vagy ilyen párhuzamosan folyó kis kreatív tevékenység, alkotó munka azért legyen a tábori napon. Így most idén minden napra tettünk be egy ilyet. Az elmúlt években kis festés, kis kézműveskedés volt. Idén hát maradt a festés is, de emellé bekerült ilyen, hogy mandala pöttyözés, vagy kovászolás, ami nagyon-nagyon érdekes, hisz tudjuk, vagy aki benne van, vagy látta már, hogy a kovászolás egy kicsit ilyen macerás munka, mert hogy egy fél napot vesz igénybe, így most alkalmunk lesz rá, hogy egész nap kovászolgassunk, meg hajtogassunk, meg keleszünk, de emellett egyéb programon, workshopon, foglalkozáson, előadáson vehetnek részt az anyukák.
0: Sok-sok előadót szoktál meghívni, sok-sok anyukát érintő témával. Kik lesznek idén a meghívattak, melyek azok a témák, amelyeket feszegettek az egy hét alatt?
3: Eddig is nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy számomra ne idegenek, illetve ismeretlen szakemberek jöjjenek el, hanem olyanok, akik vagy itt helyben, a környéken tartanak foglalkozást, vagy szolgáltatást nyújtanak, vagy valamilyen szinten kapcsolódnak hozzám, ismerős, barát, szakmai kolléga. Úgyhogy idén is több olyan szakember jön, aki például helyben is ringatót tart, vagy kismamáknak, vagy szülés utáni anyukáknak edzést, regeneráló tornát, lesznek légzőgyakorlataink, arra is nagyon szuper szakembert hívtam, illetve például Yoga Kaland, ami országosan szintén egy ismert franchise, és akkor a franchise-on belül egy olyan oktatót, aki mondjuk hozzám közel áll.
0: Évek óta foglalkozol az anyukákkal, tisztában vagy a problémáikkal, gondolataikkal. Hogy látod, hogy vannak most az anyukák, melyek azok a problémák, amelyekkel szembe kell nézni, amiben tanácsot szeretnének kérni különböző szakemberektől?
3: Szerintem az évek során a probléma az ugyanaz marad, ha problémának lehet nevezni. Ez az egyedüllét, bezárkózottság, társtalanság, és erre egy nagyon jó megoldás, illetve egy jó alkalom a tábor is, hogy ki tudjanak mozdulni közösségbe, ismerősök, barátok között legyenek, vagy ha nem is ismerik egymást az anyukák, egy olyan közegbe csöppennek bele, ahol a közös pont a gyermek, a gyermeknevelés, illetve az anyaság összehozza őket, még úgy is, hogy előtte mondjuk nem is tudtak egymásról.
0: Magányt említettél, közben ott van a társunk, és mivel apák napja közeledik, érdekes a témafelvetés, hogy az apukák mit tehetnek azért, hogy ott legyenek, hogy érezzék a párjuk, hogy jelen van, hogy számíthatnak rájuk, mert azért valljuk be, szoktuk azt mondani, hogy majd mi megoldjuk, és meg is oldjuk, és képesek vagyunk rá, ezt is tudjuk, de hát azért, ha ott van valaki, akire tudunk támaszkodni, akkor érdemes rátámaszkodni.
3: Minden szentnek maga felé nyúlik a keze, így azt mondhatom, hogy a legnagyobb támogatás most az apák részéről, hogyha elengedik anyát, illetve segítik abba, akár anyagilag, akár egy támogató jelleggel, hogy igenis mozduljanak ki, jöjjenek el, vegyenek részt a tábori napokon, hisz tudjuk, és ezért is mondtam a családi nyaralást, hogy apa is nyilván minél többet próbál a nyári szünetben otthon lenni, pihenni, vagy kimozdulni együtt, viszont a munkában zömében ők vesznek részt, így anyuka otthon marad, és azért nagyon jó, hogyha anya el tud jönni egy ilyen helyre.
0: Itt kúszik be egy újabb fogalom, amiről nagyon-nagyon sokat hallunk manapság, ez pedig a láthatatlan munka, ami valóban láthatatlannak tűnik, szerintem azért olykor látható, főleg, hogyha hiányzik, azért az gyakran feltűnik azoknak, akikkel együtt élünk. Szóval a láthatatlan munka hogyan befolyásolja az anyukákat, az egyes kapcsolatokat, hol áll ez a fogalom most?
3: Igen, a láthatatlan munka fogalmával, és köszönöm a tavalyi megkeresést, mert pont én beszélhettem róla itt a rádióban. Szerintem akkor láthatatlan, hogyha valaki nem látja. Ugye nyilván annak kerül előtérbe, és annak válik láthatóvá, akinek a fókuszában van. Tehát az anyukák, akik minden nap elvégzik, sőt, frusztrálja is őket, hogy mennyi munka idézőjelesen várja, fogadja és van otthon. Így számukra egyértelműen az a munka az látható. Akinek kevésbé ez van az előtérben, a fókuszban, mint apukák, akiknek azért más a prioritás a mindennapokban a munka mellett, így nekik kevésbé. Viszont én azt mondom, hogy a kommunikáció kérdése ez, hogy mennyire tesszük láthatóvá azt, amit minden nap elvégzünk, minden nap megcsinálunk a gyerek nevelés mellett, hisz az is egy hatalmas, hatalmas munka. És hát annak is a jele, a láthatósága az majd nagyon sok év múlva fog előtérbe kerülni, hogy jól is csináltuk, illetve mit is tettünk bele.
0: Kanyarodjunk vissza akkor az anyaidőtáborra. Mire számíthat az, aki ellátogat hozzád, hogy néz ki egy nap, mi a menet?
3: Az idei tábor július 6-ától 10-ig fog tartani, tehát hétfőtől péntekig. Idén is úgy épül fel a tábor, hogy minden napunk 8:30-tól indul, onnantól lehet jönni, gyülekező van, de mindenki akkor érkezik, amikor igazán szeretne, illetve amikor ideje engedi. Akár egy-egy napra is el lehet látogatni, de akár egész hétre is, tehát bérletes, illetve napi jegyeket is lehet váltani. Minden napunk egy mozgásos programmal indul, akár csimotával, akár ringatóval, akár egy kis fitmami edzéssel, majd követi egy 10 órai. A 10 óraikat mindig én készítem, ez valamilyen egészséges, vagy gyümölcs, vagy zöldség, vagy mentes, vagy amerikai palacsinta, ami a nagy sláger szokott lenni. Ezt egyik évben sem sikerült még túl sokat készíteni belőle, mert nagyon-nagyon gyorsan elfogyott. Aztán következik egy kicsit kicsit ilyen nyugalmasabb, csendesebb előadás, vagy workshop, itt értem egy mondjuk zero waste előadás, vagy egy fermentálásról elméleti előadás. Ez követi az ebéd, amit szintén hozatunk a táborba. Minden évben, mivel nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minél kevesebb hulladékot gyártsunk, ezért hatalmas éthordóba hozzák nekünk az ebédet, levessel és másodikkal, és mindenki annyit szed belőle, amennyit szeretne, így minimalizáljuk a maradékot is, illetve a hulladékot is, tehát nem kiporciózva a műanyag dobozokban érkezik hozzánk az ebéd. Amikor az ebéd megvolt, és mindenki egy picit ilyen kajakómába szenderedett, akkor ismét egy valamilyen csendesebb hangvételű foglalkozás, előadás következik. Itt mondok példát, önismereti workshop lesz, vagy baba elsősegély előadás, illetve a tavalyi nagy sikerű rúzs próbánk is lesz idén. Érkezik hozzánk szín és stílus tanácsadó, aki több száz különböző színű rúst hozott el tavaly is, és mindenki annyit próbálkozhatott, amennyit csak szeretett volna, kifulladásig, és megnézhette magán, hogy melyik a hétköznapi, az alkalmi, a nagyon durvolós rúzs, ami a színtípusunknak megfelelően jól áll. És a nap az mindig uzsonnával zárul, de fakultatív a hazamenetel, tehát amíg van bármilyen kérdés, beszélgetés, jó kedv, jó hangulat és maradni akarás, addig nem teszünk ki senkit a táborból.
0: Az jutott eszembe, hogy oké, hogy anyák vagyunk, de néha elfelejtkezünk ezek mellett, hogy nők is vagyunk valahol.
3: Pontosan. Nagyon sok olyan téma, és ha nem konkrétan az előadás kapcsán, de azért a tábori napokon, a beszélgetések során, az egy-egy privát csevegésnél feljön az, hogy igenis az anyaság mellett azért ott vannak a női feladatok, problémák, kérdések, és ezt is nagyon jó egy ilyen közegben megbeszélni, megvitatni másokkal.
0: Zárjuk akkor a technikai információkkal a beszélgetést, helyszín, időpont, jelentkezés.
3: Tehát a tábor, anyaidőtábor Dabason, a Nemeskúriában, tehát Felső-Dabason, a Bercsényi utca egy szám alatt, július 6-ától 10-ig, és jelentkezni pedig Facebookon megtalálható az esemény, de hogyha bárki rákeres, szerintem megtalálja, illetve rajtam keresztül is nyugodtan lehet érdeklődni.
0: A Dorján Lizának köszönjük szépen, sok-sok érdeklődőt kívánunk az alkalomhoz.
3: Én is köszönök mindent, és várok mindenkit szeretettel.
1: Térségi napló a 93.4-en.

0: Adásunk záróakkordja ezúttal is egy könyv és Illy Noémi.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Illy Noémi, a Dabasi Alászboldizsár városi könyvtár szakmai igazgatója. Szia Noémi, köszöntelek az éterben.
3: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Mit hoztál nekünk ezúttal?
3: Julie Johnsonnak a regényét, ami igazi hullámvasút és a rajongó kedveit tette függővé a világban. A Többé nem beszélünk című sorozatot ajánlanám most itt a hétvégén. Ugye a kamaszkornak egyik érdekessége, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy milyen viszonyban vagyunk egymással, néha még felnőttként sem. Joe és Archer a legjobb barátok, amióta csak az eszüket tudják, szövetségesei, támaszai, cinkosai egymásnak, de a 18. születésnapjuk nyarán valami megváltozik. A lány ráébredt kötődése valódi mivoltára, méghozzá az arra, hogy Archer élete, szerelme. Joe tudja, hogy nem lesz könnyű megvallani az érzéseit, ahogy azt is, hogy a barátságukat örökre tönkre teheti ezzel, de ami ezután következik, arra biztosan nem számít. Úgyhogy egy nagyon izgalmas nyári olvasmány, Többé nem beszélünk, Julie Johnsontól.
0: Érdemes nyári olvasmányokért ellátogatni a Halászboldizsár városi könyvtárba, hiszen beköszöntött a vakáció. Mit jelent mindez a könyvtár életében?
3: Azt jelenti, hogy most augusztusig nyitva leszünk, és várunk mindenkit nagyon sok szeretettel, aki még nem iratkozott be, az most megteheti, és akkor a nyári szünetet is mindjárt mondom. Ez augusztusban lesz, tehát az utolsó nyitvatartási napunk az augusztus 7-e péntek lesz, és utána augusztus 8 és 23-a között zárva tart majd a könyvtár, legközelebb augusztus 24-én. Nyit majd ki, úgyhogy ezt érdemes kihasználni, augusztus 7-ig mindenképpen jöjjön, aki szeretne olvasni, vagy beiratkozni a könyvtárba.
0: Noémi, te hogyan hangolódsz a vakációra, milyen tervek vannak, milyen olvasmányok, amelyek várnak rád?
3: Hát elég sok mindent tervezek, legfőképpen azt, hogy pihenek, hiszen nekem az eddigiekben nagyon sok feladatom volt, méghozzá ugye a tanítással most ennek véget ér, és szeretném kipihenni a fáradalmakat, úgyhogy itt a könyvtárban leszek, amíg szabadságra nem megyek, és természetesen olvasok továbbra is rendületlenül.
0: Noémi, mi pedig minden héten várunk majd egy újabb kötettel ide az otthon hangjára. Jó pihenést, jó olvasást kívánunk neked!
3: Köszönöm, és viszont kívánom mindenkinek!

0: Ennyi fért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Mielőtt munkához látsz, peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tonic. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Babas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútoráruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
5: Órástól a medencébe? Igen! Ugorj fejest a nyárba az Arany Korona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Arany Korona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
6: Telefonszám 29-361-776.
7: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
8: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
7: Minden, ami vas.
9: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Reggel 6 óra van.
1: Reggel 6 óra van.
2: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A hat történeti múzeum visszatér otthonába, a budai várba. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített ár kivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz módja a tárcavezetőnek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. A hat történeti múzeum visszatér otthonába, a budai várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Felidézte, a gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát. Egyszer 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, másodszor pedig 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A magyar katonai múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a katonai múzeumnak teremtette, vélekedett. Reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra a hírre, hogy a rendőrség nyomoz egy 2 éves kisfiú halála ügyében, aki a Tatabányai Kórházban vesztette életét lázgörcsben. Facebook posztjában felidézte, hogy 2 évvel ezelőtt társszerzőként arról írt, hogy mit lehet tanulni egy angliai gyermekhalál és egy magyar eset összevetéséből. Azt hasonlították össze, hogyan reagál a tragédiákra egy egészségügyi rendszer. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezekből az esetekből ne tanuljunk, mert minden esetleges rendszerhibából elveszített beteggel nem csak egy életet veszítünk el, hanem a rendszerbe vetett bizalom egy darabját is, mondta. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. 10 hetes közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ. A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyermekek biztonságára a közúti közlekedésben, hívta fel a figyelmet Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatóján. Nagyon sok gyermek ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni, szülők nélkül akár nagyobb távolságra, olykor-olykor kiszakadva a biztonságos környezetéből. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, hogyha úgy érzik, bajba kerültek, vagy úgy érzik, eltévedtek. Javasoljuk, hogy tanítsák meg számukra a legfontosabb személyes adataikat, a szülők nevét, elérhetőséget, fogalmazott. Általában derült vagy gyengén felhős napos időre van kilátás.

0: de a középső ország részben továbbra is több gomoly felhő képződhet. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Délutánra 30-36 fok közé melegszik a levegő.
1: Lelátó extra!
2: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kisgyörgy Krisztiántól. Az utapályán rendezett budapesti versenyen ismét szépen szerepelt Szaller Szonya, a Hernádi Atlétikai Klub tehetséges dobóatlétája. Szonya ezúttal is két versenyszámban állt rajthoz, felnőtt diszkoszvetésben 28,1 méteres eredménnyel a 8. helyen végzett. A nap legnagyobb örömét azonban az U15-ös súlylökés hozta, ahol tovább folytatta az ismerkedést a forgásos technikával, és ennek már is megérkezett az eredménye, 10,3 méteres dobással valódi egyéni csúcsot ért el, amellyel aranyérmet szerzett. A versenyt nehezítette a változékony időjárás is, meleg, vihar és eső, mindenből jutott a nap folyamán. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
4: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: 2026. június 24-én, szerdán, az év 175. napján Kisgyörgy Krisztián köszönt ismételten itt a 93.4-en, amikor is az ivánok ünneplik a névnapjukat. Sok boldogságot nekik, és természetesen a születésnaposoknak. El is indítjuk a hét közepét, méghozzá Beberexával és a Faithless-szel.
3: Az ország szívében,
4: együtt a legjobbakkal,
3: Rádió Dabas,
4: az otthon hangja.
1: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke, mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

És a nap indításához már is hozom a legfrissebb közlekedési infókat, úgyhogy nézzük, mire kell figyelni, hogyha útnak indulnál. Az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták. Aztán az 5-ös főútról is hozok infókat, hiszen Kecskemét belterületén közművezetéket és légkábeleket telepítenek. A 78-as és a 80-as kilométer között munkaidőben a fél útpályát lezárták és jelzőket irányítanak. Szintén a városban, de a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt félpályás lezárás van érvényben. A 114-es kilométernél pedig Kiskunfél egyháza déli határában üzemeltetési munkálatok folynak, emiatt félpályás korlátozás van érvényben. Aztán a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik, és az M5-ös autópályán pedig átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
5: Rádiódabas.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
5: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyi edzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
7: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason, a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: TikTok, ébren vagy?
9: Rá

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabu.

Ő volt Sam Smith itt a 93.4-en a TikTokban, és már is megyünk tovább még hozzá azzal, hogy megnézzük, hogy miket is ünneplünk, mikre emlékezünk a mai napon. Június 24-én nincs hivatalosan bejegyzett kifejezetten vicces világnap, de a dátumhoz rendkívül gazdag és hangulatos népi, valamint vallási ünnepek kapcsolódnak. Ilyen például a Szent Iván napja, illetve a keresztelő Szent János születése. Ez a nap a nyári napfordulóhoz kapcsolódó népszokások legfőbb ünnepe, bár a csillagászati napforduló június 20-21-re esik, a hagyomány szerint a június 23-ról 24-re virradó éjszakán gyújtják a Szent Iván napi tüzeket. A tűzugrás és a parázson járás mágikus, vidám hangulatú rituálé. Aztán szintén ma van a csontritkulás korábbi világnapja, régebben a WHO kezdeményezésére június 24-én tartották, de 1999 óta ez átkerült október 20-ára.

0: Hétfőtől péntekig, 6-tól 10-ig együtt ketegünk. I see trees
1: of green. Csináljuk ebből pörgőset is?
0: Hogy inkább ilyet kértek? Jó, innen tudunk váltani? Tiktok, én nem vagy.
2: Az otthon hangja.
3: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.
4: Rádió Dobosan, az otthon hangja, 7 óra van pontosan. Jó reggelt kívánok mindenkinek, Ordasi Brigi vagyok, és ma velem ébredhettek itt a 93.4-en. Ami az utak helyzetét illeti, már most baleset történt az M4-es autóúton Pilis és Albertirsa között, a Szolnok felé vezető oldalon az 52-es kilométernél lévő Gerje pihenőhelynél lezárták a belső sávot. Az egy sávra szűkült pályaszakaszon kisebb torlódásra kell számítani. Több személyautó ütközött össze az M7-esen Budapest felé, a Török-Bálinti szakaszon az M0-ás elválásánál, a 16-os kilométernél egy sávra szűkülő pályaszakaszon torlódásra kell készülni. Hamarosan hozok még infókat az utakról, úgyhogy érdemes továbbra is a 93.4-en maradni. 7 óra után vagyunk, 1 perccel jöjjenek legfrissebb híreink, aztán pedig startolunk. Ébredjetek vele!
5: A vízdíjakkal kapcsolatban kért segítséget a főváros. Visszavonta a korábbi jegybankelnök díszpolgári címét egy önkormányzat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
6: Nachrichten.
2: Novel.
6: Noticias.
2: Novinky.
6: News.
2: Magyarul és érthetően hírek.
5: Vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra. Erre kért mindenkit a hőség miatt az egészségügyi miniszter, azt hangsúlyozva, ilyenkor a legfontosabb, hogy pótoljuk a folyadékot. Hegedűs Zsolt a Facebook oldalán kiemelte, a tartós meleg komoly megterhelést is jelent a szervezet számára. Ilyenkor különösen fontos, hogy a nap folyamán rendszeresen igyunk vizet, és ne várjuk meg, amíg szomjasnak érezzük magunkat. A nagy melegben a szokásos napi másfél-két liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk. Figyeljünk arra, hogy mindig legyen nálunk ivóvíz, különösen, hogyha útnak indulunk, vagy a szabadban tartózkodunk, tette hozzá. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében, jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrofális állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország víz közműhálózata. Országosan a víz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. A nemzeti tőkéseknek most kötelező segíteniük és mecénásként finanszírozniuk a konzervatív média működését. Olvasható abban a nyílt levélben, amelyet a korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter és az Orbán kormány volt űrkutatási biztosa közösen tett közzé. Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya azt írta, az elmúlt napokban a polgári jobboldali sajtóban tömeges elbocsátások zajlanak, családok egzisztenciája, emberi sorsok kerültek válságba. Úgy vélik, nem csak addig kell nemzeti értéket valló patriótának lenni, ami könnyű, hanem akkor is, amikor nehéz. Sőt, ekkor kell csak igazán kitartani az elveik mellett. Visszamondta Matolcsy György korábbi jegybankelnök

0: és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntető eljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta, 3-an távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt. Általában derült vagy gyengén felhős napos időre van kilátás, de a középső ország részben továbbra is több komoly felhő képződhet. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Délutánra 30-36 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádiója.
4: 7 óra után vagyunk 5 perccel. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Ordasi Brigi vagyok, és ez a TikTok. Itt a 93.4-en az otthon hangján 2026. június 24-én szerdán reggel. Nagyon-nagyon meleg lesz ma is, úgyhogy folyadék nélkül ne induljatok el, na meg az otthon hangja nélkül sem. Érkezik Cyril rögtön az óra elején.
2: Az ország szívében.
3: Együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Dabas.
5: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.
3: Rádió Dabas. A csak otthon hangja.
6: I'll keep

0: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4. Tiktak, minden hétköznap.

0: Rádiódobosan az otthon hangja, pontosan 4:08 jó reggelt kívánok mindenkinek. Vannak friss híreim az utakról, élénkül ugyanis a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain. Lassan telítődnek a sávok. Ez leginkább az M0-áson, illetve az M3-oson érezhető 60 és Gödöllő között, valamint a Mogyoródi szakaszon és az M0-ás csomóponttól befelé kell majd számítani torlódásra. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon lassabb haladásra kell számítani, az átterelt belső sávban még folyamatosan lehet haladni. Több személyautó ütközött össze az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon, a Török-Bálinti szakaszon, az M0-ás elválásánál, a 16-os kilométernél egy sávra szűkülő pályaszakaszon további torlódásokra kell készülni. És baleset történt az M4-esen is, Pilis és Albert és a között, a Szolnok felé vezető oldalon az 52-es kilométernél lévő Gerje pihenőhelynél lezárták a belső sávot. Az egy sávra szűkült pályaszakaszon kisebb torlódásra kell számítani. Vezessetek tehát óvatosan, és a hasonló tapasztalatok hívjatok minket a 29 562 562. Most pedig nézzük, mit ígérnek a csillagok.
1: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
0: Kedves Kos, a Skorpió hold különleges éles látást ad neked ezen a szerdán. Olyan pénzügyi vagy bizalmi kérdés kerülhet a figyelmet középpontjába, amelyet eddig talán halogattál, vagy nem láttál teljesen tisztán. A mai nap egy olyan helyzetet hozhat a vikának, amelyben mindenki nyertesnek érezheti magát. Egy hozzád közel álló ember hosszabb ideje támogat, vagy segít valamilyen formában, te pedig mélyen értékeled ezt. Egy aprónak tűnő döntés ma meglepően nagy hatással lehet az ikrek következő időszakára. A hétköznapjaidban van valami, amiről már régóta tudod, hogy változtatni kellene rajta, de eddig hiányzott az energia vagy az elszántság. Kedves rák, van egy érzés, gondolat vagy személyes történet, amelyet eddig óvatosan őriztél magadban. A mai beszélgetések azonban szokatlanul gyorsan eljuthatnak a felszínes témáktól a valódi mélységekig. Úgy tűnik, a sors most visszaad valamit az oroszlánnak abból az energiából, amit másokért tett. Az otthoni vagy családi környezetben pozitív visszajelzés érkezhet. Egy régóta körbe-körbe járó beszélgetés végre elmozdulhat a holdpontról a szűznél. A mai nap különleges kommunikációs képességet ad neked. Kedves mérleg, lehet, hogy egy ideje nem szívesen néztél szembe bizonyos pénzügyi kérdésekkel, de a mai nap arra ösztönöz, hogy végre rendet tegyél ezen a területen. Kedves Skorpió, a hold a jegyedbe lép ma, ezért különösen érzékenyen reagálhatsz mindenre, ami nem őszinte vagy nem hiteles. Szokatlanul csendesebb és befelé fordulóbb nap vár a nyilasra, de ez most kifejezetten a javára válhat. Egy barátság vagy közeli kapcsolat kapcsán kellemes meglepetés érheti a bakot. Olyan támogatást kaphatsz valakitől, amire nem is számítottál, ráadásul kérned sem kell. A munkával, karrierrel vagy hosszabb távú célokkal kapcsolatban ma fontos felismerés érkezhet a vízöntőnél. Egy ideje keresed a helyedet, vagy próbálod összerakni a nagyobb képet, de most végre hidd el, összeállhatnak a mozaik darabok. A Skorpió hold különösen harmonikus energiákat küld a halaknak, ezért a megérzéseid szinte csalhatatlanná válnak.
2: Délidőben ismét visszatérünk a galaxisba.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: A horoszkóp rovatot a Wilserker támogatta. Reklám.
1: Reklám.
3: Wilserker. Wilserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.
2: Ez reklám volt.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Rádió Dobosan az otthon hangja, ő volt Rita Ura, mint a 93.4-en, 3 perccel fél 8 előtt. A reklám után Moldován Ági hozza a vételkörzet híreit, aztán pedig itt lesz Madonna és a Jetlag, valamint gardróbot nyitunk. Mindezek mellett jól tudjátok, hogy baleset történt az M4-esen, Pilis és Albert és a között a Szolnok felé vezető oldalon. Az 52-es kilométernél lezárták a belső sávot, torlódásra kell számítani, és több személyautó ütközött össze az M7-esen Budapest felé, a Török-Bálinti szakaszon az M0-ás elválásánál. A 16-os kilométernél egy sávra szűkül a pályaszakasz, itt is torlódásra kell készülni, és hasonló helyzet, azaz élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain is, úgyhogy vezessetek óvatosan, és maradjatok továbbra is itt az otthon hangján, hiszen folytatjuk a TikTokot.
1: Friss, frappáns,
2: finomra hangolt reggeli műsor.
1: Óramű pontossággal.
2: TikTok.
1: Minden hétköznap.
2: Ébren vagy?
3: Hajolj közel, érezz, hogy érted vagyok.
1: TikTok, TikTok, a rádiódavas reggeli műsora.
2: Ébredj frissen és kalóriamentesen.
1: TikTok, velünk garantáltan jól indul a nap.
4: Mire vársz, mire vársz, mire vársz?
2: Rádiódavas, az otthon hangja.
5: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék.
6: Itt a reklám.
7: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
8: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
7: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
8: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
7: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
8: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
7: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria. Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz. Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
1: 93.4
2: Rádió Dabas.
9: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
10: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
11: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
12: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. 5 este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
13: Idősek otthona, egészségügyi infrastruktúra fejlesztés és a 142-es vasútvonal, ezek a gyárt érintő legfontosabb fejlesztések A repülőtér forgalmából eredő zajterhelés kérdéseiről folytattak egyeztetést a térség érintett településeinek vezetői. Nem lesz nagy a változatosság az időjárásban.
1: Hírmondó.
2: Rólunk szól.
1: Régiónk hírei.
2: Első kézből.
1: Első kézből.
13: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Június 24-e van, szerda, reggel 7:30. Idősek otthona, egészségügyi infrastruktúra fejlesztés és a 142-es vasútvonal. Ezek a gyártérintő legfontosabb fejlesztések, amelyekre már vannak tervei az önkormányzatnak. Az idősek otthonának tervezése elindult, az egészségügyi fejlesztésre pedig nyertes pályázat is van. A 142-es vasútvonal ügye pedig előre mozdulhat az új minisztériumi berendezkedés után. Pápai Mihály polgármestert hallják.
6: Nekünk mindig vannak tervei. Nem ránk szabták ugyan a Tisza pártnak a gondolatait, de az, hogy 20 000 férőhelyes idősek otthonát szeretnének építeni az országba, nekünk terveink vannak, kész terveink vannak, szeretnénk ennek nekiállni minél hamarabb. Én azt gondolom, hogy most már minden akadály elgördült előle, itt most már csak a pénzügyi dolgokat kell összeállítani, és szerintem jövő év elején meghirdetjük, és vége fele után elindulhat ennek az építése, és sokan várják a városba, és utána ugye ott van az egészségügy. Ugye mi most kezdtünk egy egészségügyi fejlesztésbe, van egy 520 milliós pályázatunk, amit megnyertünk, azt is elindítjuk, tehát mi kapcsolódunk. Tehát 142-es vasútvonal, sokat beszélgettünk itt a 142-es vasútvonalról, és Vitézi Dávidról, aki ezt elkezdte 4,5-5 évvel ezelőtt, nem haladtunk sehova, nem volt ő ott, most ott van, kíváncsi leszek, hogy hova jutunk, előbb vagy utóbb ennek meg kell épülnie, hiszen itt a Szeged, Kecskemét, autógyárak, ezeket el kell látni, el kell vinni. Az ötös útnak a kamionforgalmát föl kell tenni vasútra. Föl kell tenni vasútra a kamionforgalmat, mert gyorsabb, tisztább, sorolhatnám. Nem feltétlen biztos, hogy most már az autópályák mellett lesznek ezek a nagy logisztikai központok, hanem inkább a vasút mellé telepednek. Tehát ez megint egy komoly változás, és mi nem szeretnénk, hogyha gyár város központjába a vasút mindkét oldalán 3,5-4 méteres zajvédő fal menne.
13: A Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér forgalmából eredő zajterhelés kérdéséről folytattak egyeztetést a térség érintett településeinek vezetői Balajti István országgyűlési képviselővel. A találkozót Petőné Vízi Valéria péteri polgármestere kezdeményezte. A megbeszélésen péteri, Monor és Üllő képviselői közösen ismertették azokat a lakossági tapasztalatokat és észrevételeket, amelyek szerint az elmúlt időszakban megnövekedett a repülőgép forgalomból származó zajterhelés a térségben. Üllő képviselői kiemelték, hogy a várost érintő környezeti hatások kezelésében korábban nem alakult ki olyan szakmai adatokra és környezeti hatástanulmányokra épülő követelményrendszer, amely megfelelően képviselte volna a helyi lakosság érdekeit a repülőtér üzemeltetői és az illetékes hatóságok felé. Álláspontjuk szerint az üllőieknek joguk van ahhoz, hogy életminőségüket érintő kérdésekben hatékony érdekképviseletet kapjanak. Az önkormányzatok tájékoztatása szerint a konstruktív hangulatú egyeztetés eredményeként Balajti István vállalta, hogy a három település által megfogalmazott javaslatokat és észrevételeket továbbítja a döntéshozók felé. Üllőváros önkormányzata hangsúlyozta, a jövőben is minden rendelkezésre álló szakmai és jogi eszközzel fellép annak érdekében, hogy mérséklődjön a repülőtéri forgalomból eredő zajterhelés, és a helyi lakosok érdekei megfelelő képviseletet kapjanak. A terveknek megfelelő ütemben halad a Monori Erdői Csicsergő óvoda és konyha új 7. csoportszobájának kialakítása. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a beruházás jelenlegi állapota alapján minden adott ahhoz, hogy az új épületrész a következő nevelési év kezdetére elkészüljön. A kivitelező és a műszaki ellenőr részvételével a napokban helyszínbejárást tartottak, amelynek során áttekintették az építkezés aktuális helyzetét. A tapasztalatok szerint a munkálatok megfelelő ütemben zajlanak, és továbbra is a tervezett menetrend szerint haladnak. Az új épületrész falazata már elkészült, jelenleg pedig a tetőszerkezet építése folyik. A beruházás nem csupán az óvoda férőhelyeinek bővítését szolgálja, Az új csoportszoba elkészültével a tornaszoba visszakaphatja eredeti funkcióját, így a gyermekek számára ismét teljes körűen biztosíthatók lesznek a mozgásfejlesztő foglalkozások és a közös sportolási lehetősége. A jelenlegi készültségi fok alapján várhatóan a 2026-27-es nevelési év kezdetére elkészül az új csoportszoba, így a gyermekek már egy korszerűbb és komfortosabb környezetben kezdhetik meg az új időszakot. A Dunavarsány és környéke önkormányzati szennyvíztársulás szennyvízbekötési moratórium elrendelését kezdeményezte a DPMV ZRT-nél a térség szennyvízkapacitásainak megőrzése érdekében. A társulás tájékoztatása szerint az elmúlt években jelentős fejlesztés valósult meg a dunavarsányi szennyvíztisztító telepen, amelynek eredményeként a napi kapacitás 3840 köbméterre bővült. A jelenlegi terhelés azonban már megközelíti a napi 3445 köbmétert, így a rendelkezésre álló szabad kapacitás jelentősen csökkent. A szakemberek szerint a fennmaradó kapacitások megőrzése elengedhetetlen annak érdekében, hogy a jövőben teljesíthetők legyenek a már kiadott talajterhelési díjaloli mentességekhez kapcsolódó kötelezettségek, valamint biztosítható legyen a lakossági, intézményi és közületi igények kiszolgálása. A Dunavarsány és környéke önkormányzati szennyvíztársulást alkotó 6 település, Áporka, Délegyháza, Dunavarsány, Majosháza, Szigetszentmárton és Taksony képviselő testületei a múlt héten megtartott ülésen arról döntöttek, hogy kezdeményezik a szennyvízbekötési moratóriumhoz szükséges megállapodás megkötését. A DPMV ZRT tájékoztatása szerint a jövőben a csatorna bekötésekhez szükséges nyilatkozatok kiadása korlátozottan történik. Új bekötések elsősorban azoknál az ingatlanoknál engedélyezhetők, ahol a rákötési igény korábban már befogadásra került, vagy ahol érvényes településfejlesztési szerződés és korábban lekötött kapacitás áll rendelkezésre. A döntés célja, hogy a térség szennyvízelvezetési rendszere hosszú távon is biztonságosan és fenntarthatóan működhessen, miközben a meglévő és jövőbeni kötelezettségek teljesítése nem kerül veszélybe.
1: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
2: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
1: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
2: www.radiodabas.hu-ra.
5: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
13: Döntően derült vagy gyengén felhős napos időben lesz részünk. Néhol zápor, zivatar is kialakulhat. Az északi a szél megélénkül. Délután 30-35 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet!
2: Hétfőtől péntekig, 6-tól 10-ig együtt kecsegünk. Tiktok, ébren vagy?

0: Rádió Dobosan az otthon hangja, ő volt Teddy Swims és a The Door itt a 93.4-en 10 perccel 8 óra előtt. Most gardróbot nyitunk, aztán pedig folytatjuk a TikTokot, maradjatok velünk!
1: Gardrób, az audio ruhatár.
2: Kalap, kabát, csapka, sál.
1: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
2: Az időjárás szabja meg.
1: De segítünk eldöntened.
0: Általában derült vagy gyengén felhős napos időre van kilátás, de a középső ország részben továbbra is több gomoly felhő képződhet. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Az északi a szél a középső tájak kivételével időnként megélénkül, délutánra 30 és 36 fok közé melegszik a levegő. Késő estére 19 és 29 fok közé csökken a hőmérséklet. Fronthatás továbbra sem várható, az elkövetkező napokat a hőség uralja majd. Szombattól a másodfokú hőségriasztást harmadfokú váltja. A tartós hőterhelés a gyermekeket, a várandós kismamákat, az időseket és a szívbetegeket viseli meg leginkább. Fontos, hogy gondoskodjunk megfelelő folyadékpótlásról, illetve a legmelegebb órákat lehetőség szerint töltsük hűvös, árnyékos helyen. Vigyázzatok magatokra!
1: Orvos és közlekedés meteorológia.
2: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
1: Rádió Dabas 93.4.

Rádió Dobosan az otthon hangja, hogy volt Bon Jovi itt a 93.4-en, egy perccel 8 óra előtt. Remélem mindenkinek sikerült ma felébredni, inni egy jó kávét, enni valami finomat reggelire, és ráhangolni a 93.4-re. Közlekedési információkkal folytatjuk a következő. Az otthon hangja, hogy volt Bon Jovi itt a 93.4-en, egy perccel 8 óra előtt. Remélem mindenkinek sikerült ma felébredni, inni egy jó kávét, enni valami finomat reggelire, és ráhangolni a

0: Oldalon az 52-es kilométernél lévő Gerje pihenőhelynél lezárták a belső sávot. Az egy sávra szűkült pálya szakaszon kisebb torlódásokra kell számítani. Több személyautó ütközött össze az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon, a Török-Bálinti szakaszon az M0-ás elválásánál. A 16-os kilométernél egy sávra szűkülő pálya szakaszon torlódásra kell készülni. Élénkül a forgalom az autópályák és a főutak a fővároshoz közeli szakaszain, lassan telítődtek immáron a sávok. Ez leginkább az M3-oson érezhető 60 és Gödöllő között, valamint a Mogyoródi szakaszon és az M0-ás csomóponttól befelé kell majd torlódásra számítani. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon lassabb haladásra kell számítani, az átterelt belső sávban még folyamatosan lehet haladni. És már sokan haladnak a 10-es főúton, a Solymári körforgalomtól a 11-es főúton Szentendre és Budakalász között, a 31-es főúton Maglódtól, valamint az 51-es főúton Dunaharasztitól a Fóváros irányába. Vezessetek óvatosan!
1: Egyeztetés zajlik a pedagógusok sztrájk jogáról. Tavasszal kezdődhet a parkosítás a Városligetben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet. A tankerületi iskolák autonómiájának növeléséről szóló társadalmi egyeztetéshez kapcsolódó dokumentumokat pénteken tették közzé a kormány.hu oldalon. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett tervezetek egyebek mellett helyreállítják a nevelőtestületnek az intézmény működésével kapcsolatos döntéshozatalhoz fűződő jogosultságát. Eltörlik a köznevelésben foglalkoztatottak szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat, szélesítik az intézményi igazgatók munkáltatói jogköreit a tankerületi központi fenntartású iskoláknál, továbbá eltörlik azon szabályt, amely szerint szakmai kérdésekben csak a nemzeti pedagógus karral lehet egyeztetni. A Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonalon több szakaszon és több ütemben végzett karbantartások miatt jelentős módosításokra kell készülni több hónapon át. Július 18-áig a Nyírség Intercity-k a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak. Menetrendjük módosul, 10 perccel korábban indulnak és 13 perccel később érkeznek. A járatok nem érintik a megszokott budapesti megállóhelyeket, Zugló, Kőbánya, Ferihegy és Ceglédet sem. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint Szlovákia bruttó államadóssága a GDP 61,4%-át tette ki, írja a felvidék.ma hírportál. Ezzel az eredménnyel az ország jelentősen az Európai Unió 81,7%-os átlagos adósság szintje alatt marad. A közzétett adatok alapján az Európai Unió legeladósodottabb tagállamai közé Görögország, Olaszország és Franciaország tartozik 146, 137, valamint 111%-kal, míg Belgium a nemzeti össztermék 108, Spanyolország pedig a 101%-ával. Magyarország a közösségi átlag alatt van 75%-kal. A ceglédi járási ügyészség kiskorú veszélyeztetésének büntette miatt emelt vádat egy nővel szemben, aki gyógyszertől bódult állapotban veszélyeztette gyermekei életét, közölte a Pest vármegyei főügyészség. A nagykörösi nő 2024. júliusában alig egy éves gyermekével a nagykörösi csónakázótóhoz ment, ahol találkozott egy ismerősével, akitől kedélyjavító gyógyszert kért. Az ismerős a vádlottnak egy levélnyi, kizárólag orvosi rendelvényre kapható Xanaxot adott. A vádlott több szemgyógyszert is bevett, amitől tudatzavara alakult ki. Amikor a vádlott hirtelen felállt, a gyógyszerektől elvesztette az egyensúlyát és a tóba zuhant, ahová magával rántotta gyermekét a babakocsival. Az alig egy éves gyermek elmerült a vízben, és a testhőmérséklete csökkenni kezdett. A tragédiát egy arra járó férfi akadályozta meg, aki kimentette a gyermeket a vízből és értesítette a mentőket is. Általában derült vagy gyengén felhős napos időre van kilátás, de a középső ország részben továbbra is több komoly felhő képződhet. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Délutánra 30-36 fok közé melegszik a levegő.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
5: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: Jó reggelt kívánok mindenkinek, Ordasi Brigi vagyok, és ez továbbra is a TikTok, itt a 93.4-en az otthon hangján. 8 óra után 5 perccel rekkenő hőség lesz ma is, úgyhogy vigyázzatok.

0: magatokra sok folyadék, naptej és megfelelő ruházat, na és az otthon hangja. Isten éltesse az Ivánokat, hiszen a mai napon őket ünnepeljük, természetesen szót ejtünk majd Szent Iván éjszakájáról is. Mindezek előtt azonban nézzük, miről írnak az újságok, úgyhogy kávé elő, Whitney Houston pedig a lejátszóba.
1: A 70-es,
2: a 80-as,
1: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
3: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked? Miért? Hamarosan kiderül.

0: Rádió Dobosansz otthon hangja 3 perc múlva 8:45 belekezdünk a lapozórába, aztán pedig folytatjuk Dániel Frivel.
1: Hallgass bele az újságokba.
2: Lapozóra.
1: Rádió Dobos, az otthon hangja.
0: A kormány módosít az extra profit adóztatásán, erről ír a 24.hu. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet, az energia árak tartós ingadozása, az európai és globális gazdasági folyamatok miatt kialakult piaci bizonytalansággal indokolja a kőolajtermék előállítókat terhelő különadó felülvizsgálatát. Kármán András pénzügyminiszter szerint törvényjavaslata a gazdasági stabilitást erősítené. Részletek is a teljes cikk a 24.hu-n. A Z generációról ír a hr.hu. A Z generáció tagjai egyre tudatosabban alakítják karrierjüket a gyorsan változó munkaerőpiaci környezethez, úgynevezett portfólió karrierben gondolkodnak. A fiatal munkavállalók közül egyre többen építenek több jövedelemforrásra, vállalnak mellékállást, miközben a mesterséges intelligencia térnyerését is karrierjük egyik meghatározó, alakító tényezőjének tekintik, derül ki egy friss felmérésből. Részletek és a teljes cikk a HR Portál oldalán.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.
3: A Rádió Dobos 93.4-en.

0: Rádió Dobosanz otthon hangja 10 perc múlva 8:30, ez még mindig a lapozóra, itt a 93.4-en, de hamarosan kezdődik a sztereó, amelynek első vendége Mészáros Sándor Nyáregyháza polgármestere lesz. Hogyha kérdésetek van, hívjátok a 29-562-562-t.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dobos, az otthon hangja.
0: Hirtelen betoppant több ezer magyar dolgozó Ausztriába, erről ír a privátbankár.hu. Az osztrák munkaerőpiacon évek óta erős szezonalitás figyelhető meg. A téli síszezon mellett a tavasz végétől a nyári turisztikai szezonra készülő vendéglátóipar, szállodaipari szolgáltatási szektor is nagy számban vesz fel dolgozókat. Így nem meglepő, hogy az átmeneti időszaknak számító április után májusban ismét megugrott a külföldön szerencsét próbáló hazai dolgozók száma. Részletek és a cikk a privátbankár oldalán. Egyetlen egy aláírás választja el a közmédia vezetőit a távozástól. Ez már a mediapiac.com cikke. A közmédia átalakításának következő szakaszában társadalmi és szakmai egyeztetés indulhat, miután az átmeneti vezetés átveszi az irányítást, közölte Tar Zoltán miniszter a Facebookon közzétett videójában. A parlament kedden fogadta el a médiatörvény módosítását, amely alapjaiban szervezi át a közmédia jelenlegi struktúráját. A változtatások értelmében megszűnik az MTVA, valamint a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT is. A folyamat a jogszabály köztársaság elnöki aláírását követően indulhat el. Részletek és a teljes cikk a mediapiac.com-on.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.
3: A Rádió Dobos 93.4-en.
4: Sziasztok, itt Diaz
5: és Menta.
4: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dobason.
6: Hiába!

0: Rádió Dobosan, az otthon hangja 3 perc múlva 8:30, folytatjuk a lapozórát itt a 93.4-en, de még a hasunkra is gondolunk, sőt az utakra is kinézünk, hiszen friss híreim vannak. Az Útinform tájékoztatása szerint az M7-es autópályán Letenye felé ért térségében az elválasztó sáv növényzetét kaszálják. A 21-es és a 23-as kilométer között az aktuális munkaterületnél a belső sávot lezárták, 3-4 kilométer hosszan araszolnak a járművek. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon ugyancsak ért térségében egy korábbi baleset miatt csak egy sáv volt járható. Most arra a sávzárás megszűnt, de a torlódás lassan oszlik fel, sokan kerülnek az M6-os autópályán, így ért térségében az irányonként egy sávra szűkülő szakaszon ismét feltorlódtak a járművek, úgyhogy vezessetek óvatosan.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: Regionális gasztronómiai körkép.
3: Aktuális menüajánló.
2: 93.4.
0: Nézzük a Szarvas Bangó Bistro & Catering mai ajánlatát, ami a következő. Tomjumleves csirkével, szecsuáni kacsomelfalatok zöldséges pirított tésztával, párizsias csirkemel mexikói zöldséges rizssel, zöldségfasírt kakukkfüves édesburgonya pürével, spenótos olasz tészta lazacfalatokkal, aszalt paradicsommal és sajtal, és mákos kalácsguba áfonya ragúval, ez már a desszert. A konyha mai ajánlata a bakonyi betyárleves, rakott burgonya kovászos uborkával, rántott cukkini rizssel és tartármártással, ropogós, citromos csirkecombfilé édesburgonyával és görög salátával, valamint rántott tejbe rizs gyümölcs ragúval. És a Sári ABC kínálata pedig korfiolleves, székelykáposzta, aztán a rántott sertésborda petrezselymes burgonyával, harcsa paprikás túrós csúszával és tejföllel, és mustáros fokhagymás sült oldalas jázmin rizssel és savanyúsággal. Jó étvágyat!
2: Reklám voltam, viszont hallásra!

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
5: Skoda.
6: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Rádió Dobosan az otthon hangja, ez volt a hallott pénz és a dobban, itt a 93.4-en, 5 perccel, 3:49 előtt. Hamarosan kezdődik Sztereó című műsorunk, amelynek első vendége Mészáros Sándor Nyáregyháza polgármestere lesz. Ha kérdésetek van hozzá, akkor hívjátok a 29-562-562-t. A Fuss Gardennel folytatjuk, na meg a Lapozóra következő blokkjával.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Mentővel dob az EU a katasztrófa sújtott a Parajdnak, erről ír a portfolio.hu. Több millió eurós támogatásban részesül az Európai Unió szolidaritási alapjából a bányakatasztrófa sújtott a székelyföldi Parajd község, miután az Európai Parlament Költségvetési Szakbizottsága kedden 14,3 millió eurót szavazott meg Románia számára a tavalyi árvízkárok enyhítésére. Részletek is a teljes cikk a portfólió oldalán. Durva vihar jöhet ma ebben a négy megyében, ez az agrárszektor cikke. Négy megyére is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki szerdára zivatar veszélye miatt. Emellett hét megye kivételével az egész országban figyelmeztető előrejelzés van érvényben magas középhőmérséklet miatt. Ezeken a részeken a napi középhőmérséklet 25 fok felett alakulhat. Részletek is a teljes cikk az agrárszektor oldalán.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.

0: Rádió Dobosan az otthon hangja, ez volt a Kelemen Kabátban is, a köszönöm szépen, itt a 93.4-en. Aki egyébként élőben szeretné látni a bandát, az június 26-án pénteken egy különleges műsor keretében a belváros egyik hangulatos kertjében megteheti, egy akusztik teraszkoncert keretében lép fel, tehát a Kelemen Kabátban június 26-án. Itt az otthon hangján a Lapozóra következő blokkjával érkezünk, immáron a bulvárlapokban szemezgetünk.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Meglepően egyszerű reggelit eszik Kamilla királyné, erről ír a femcafé.hu. Kamilla királynéről köztudott, hogy fontosak számára természetes, egészséges alapanyagok, így a legtöbb esetben a kedvenc reggelijéhez is olyan hozzávalót választ, amit a táplálkozási szakértők is nagyra értékelnek. Hogy mi az? A Femcafé cikkéből kiderül. A Blick pedig arról ír, hogy szépség királynők lepték meg az óvodásokat Karcagon. A magyarok világszépe karitatív vonata is ismét útnak indult, ezúttal újra Karcagra, amely az elmúlt két év versenyeinek adott otthont. Részletek tehát a Blick oldalán.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.
3: A Rádió Dabas 93.4.

0: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég tiktak. Már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség, 93.4. Tiktak, minden hétköznap.

0: Rádiódobosan az otthon hangja, egy perc múlva 9 óra van véget ért a TikTok, de kezdődik a Sztereó, amelynek első vendége Mészáros Sándor Nyáregyháza polgármestere lesz. Hogyha kérdésetek van hozzá, akkor hívjátok a 29-562-562-t.
1: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked? Miért? Hamarosan kiderül. A közlekedési információkat a Csiszi
0: autógármestere lesz. Hogyha kérdésetek van hozzá, akkor hívjátok a 29-562-562-t.
1: A TikTok támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked? Miért? Hamarosan kiderül.

0: felhajtani az autópályára. És sokan haladnak az M1-es autópályán Budapest felé, Bicske és Biatorbágy között lassabb haladásra és szakaszos torlódásra kell számítani. Vezessetek óvatosan, és hogyha fennakadást tapasztaltok, hívjatok a 29 562 562-n. Köszönöm.
1: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Egyelőre nem kell fizetnie hozzájárulást a fővárosnak. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően hírek.
2: Egyelőre nem kell fizetnie szolidaritási hozzájárulást a fővárosnak, október közepén viszont egy összegben kell 86 milliárd forintot átutalnia az államnak. Budapest vezetése abban bízik, hogy az ország pótköltségvetésének tárgyalása során meg tud egyezni a kormánnyal a fővárosi önkormányzat idei finanszírozásáról, írja a Kontroll. Budapest idei költségvetésében eredetileg 534 milliárd forint bevétellel számolt a főváros vezetése, de ezt az összeget menet közben 550 milliárdra emelték. Az első negyedéves pénzügyi beszámolóban már az emelt összeg olvasható. Szolidaritási hozzájárulás címén a fővárosi önkormányzatnak közel 100 milliárd forintot kellene befizetnie 2026-ban az államkasszába. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés tegnap elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, ami a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával, a struktúra új tulajdonosi felügyeleti szervezet, pedig a független közmédia testület lesz. A jelenlegi MTVA helyett felálló sajtó alap már nem a struktúra működtetését, hanem a független média tartalomszolgáltatók, közösségi média szolgáltatások, közszolgálati műsorszámok és az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékek támogatását szolgálja. Célegyenesbe érkezett Budapest közbrinka rendszerének megújítása. Péntektől elindult az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte Karácsony Gergely pénteken Facebook oldalán. A főpolgármester azt írta, péntektől már láthatók az új generációs bubik a városban. Ez egy zárt tesztidőszak kezdetét jelzi. A Budapesti Közlekedési Központ munkatársai és partnereik például a kerékpáros klub teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finom hangolni ezt a bonyolult rendszert. Ezt követően jön az ajándékbubizás. Júliusban a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen próbálhatják ki a bicikliket. Csak regisztrálni kell hozzá, a felhasználás feltételeit e-mailben küldik majd. Az izraeli hadsereg légi csapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban. Válaszul a Hezbollah ismételt tűzszüneti jogsértéseire. Libanoni források szerint az izraeli támadásokban legkevesebb 15 ember vesztette életét Dél-Libanonban. A támadásokat követően Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások. A Hezbollahhoz közel álló televízió szerint az iráni tárgyalóküldöttség a dél-libanoni izraeli támadások miatt elhalasztotta utazását. Általában derült vagy gyengén felhős napos időre van kilátás, de a középső ország részben továbbra is több komoly felhő képződhet. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Délutánra 30-36 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Sztereó.
4: Sztereó.
3: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
3: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
3: rejtélyek és megoldások.
1: Sztereó.
3: Sztereó.
5: A Sztereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.

0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: Stereo.
3: Stereo.
2: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
3: de témázunk veled,
2: és rólad is beszélgetünk.
3: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
2: rejtélyek és megoldások.
3: Stereo.
2: Stereo.
4: A Stereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
5: Már is kezdődik a Stereo, itt a 93.4-en az otthon hangján. Ordasi Brigi vagyok, velem szemben pedig Mészáros Sándor, Nyáregyháza polgármestere. Szia, jó reggelt, köszöntelek a stúdióban.
6: Jó reggelt kívánok, és köszönöm szépen a meghívást.
5: Sok-sok mindent fogunk érinteni, természetesen itt az otthon hangján a 93.4-en is lehet hallgatni minket, és a Facebookon élőben lehet követni a beszélgetést. Kezdjük egy fontos hírrel, megtörtént a zárszámadás, ez befolyásolja a későbbi terveket, illetve a költségvetést, mesél nekünk egy picit a számokról.
6: Igen, az önkormányzatoknak ugye minden évben feladattuk az, hogy az előző évnek a számait helyre tegyék egy utolsó költségvetés módosítással, és elfogadják a zárszámadási rendeletüket. Elég alaposan kitárgyalta a pénzügyi bizottság és a képviselőtestület is az elmúlt egy évünket, mert ugye azt láttuk, hogy a helyi adóbevételeink azok sajnos csökkenő tendenciát mutattak az elmúlt két évben, tehát iparűzési adóból kevesebb folyt be, mint amit eredetileg terveztünk, és az állami finanszírozások sem emelkedtek, viszont a kiadásaink azok igen, úgyhogy az önkormányzatunknak az idei évben is takarékosan kell gazdálkodnia és működnie, azért, hogy azért azokat az alapvető pályázatokhoz kapcsolódó önerőket és kisebb fejlesztéseket azért tudjuk finanszírozni, amik előttünk állnak, és az eddig vállalt természetesen kötelező, és mellette az önként vállalt feladatainkat is a továbbiakban is meg tudjuk tartani, és teljesíteni tudjuk, valamint tudjunk ezekkel tervezni, adott esetben valamilyen szinten emelni is ezeknek az összegét. Ami érdekesebb lesz, és ahogy említetted is, hogy ez egy olyan pont, ami egy alapot ad arra, hogy a következő évi költségvetésnek a tervezéséhez ez egy jó bázis, illetve egy jó anyag, azonban nem látjuk még azt, hogy hogyan fog átalakulni az önkormányzatoknak a finanszírozási rendszere. Ugye szó van arról, hogy az önkormányzatok visszakapnak olyan feladatokat, amiket már vagy jelenleg most nem látnak el, és hogy a finanszírozásnak a rendszere is meg fog változni. Úgyhogy minden önkormányzatnak, így köztük Nyáregyházának is egy újabb kihívás lesz, vagy egy komolyabb feladat lesz talán az idei év végén elkezdeni a költségvetés megtervezését a következő évre nézve, de az árszámadás, amit most részletesen átbeszéltünk, ez erre ad egy jó alapot.
5: Mindezek fényében milyen fejlesztések, beruházások várhatók az elkövetkezendő időszakban, illetve konkrétumokról is tudunk már beszélni, hiszen az óvoda kapcsán létszámbővítés történt, illetve kénytelen volt a település létszámbővítést eszközölni, ami egy új hely kialakítását eredményezte.
6: Igen, a fejlesztéseink nagy részét pályázati támogatásból tudjuk és valósítottuk meg az elmúlt években is. Ami folyamatban van, az a közvilágítás korszerűsítése a településünkön, ugye ez részben megvalósult, és most fogadták el az 50 milliós Magyar Falu Program támogatási kérelmünknek az előleg igénylését, úgyhogy ha ez a pénz megérkezik, akkor gyártásba kerülnek a további lámpatestek, és a teljes településen kicserélésre kerülnek a régi világítótestek, úgyhogy ez az, ami aktuálisan folyamatban van. Ezen kívül be van adva belterületi és külterületi útfejlesztési pályázatunk is, valamint van művelődési ház felújításra, energetikai korszerűsítése is beadva pályázatunk, valamint rendezvényekhez kapcsolódó kisebb összegű pályázatok eredményeit várja az önkormányzat is, és nyáregyházi helyi civil szervezetek is. Úgyhogy bízunk benne, hogy ezek is hamarosan elbírálásra kerülnek. Ami nem ilyen jellegű pályázati fejlesztés, de az önkormányzat részéről egy, hát azt mondom én is, hogy egy kötelezően megtehendő lépés volt, hogy az óvodai létszám nagysága miatt szükségessé vált az, hogy valahol helyet biztosítsunk annak azoknak a gyermekeknek, akik beiratkoztak most szeptembertől az óvoda intézményébe, és a képviselőtestület több körös egyeztetést követően úgy döntött, hogy Felsőnyáregyházán egy ilyen mini csoportot fog létrehozni, mert ott van arra alkalmas helyiség, hogy ezt meg tudjuk tenni. konkrétan a vezetői iroda fog onnan kiköltözni, abból a helyiségből, amit jelenleg használt, és ott először jogilag alakítottuk ki egy döntéssel, alapítókiratmódosítással ennek a lehetőségét, és most a nyár folyamán pedig fizikálisan fogjuk kialakítani úgy a csoportszobát, hogy az körülbelül 15 fő gyermeket tudjon fogadni. Úgyhogy a gyermekeknek örülünk, viszont nekünk feladat az, hogy ezeket az infrastruktúrális fejlesztéseket, bővítéseket, lehetőséget biztosítsuk mellé. Ehhez kapcsolódóan az fontos tudni, hogy a jelentkezőknek a többsége az alsónyáregyházi lakos, alsónyáregyházi szülők gyermeke, tehát nem ideális ez a helyzet, hogy felsőnyáregyházán tudtuk ezt a csoportbővítést megvalósítani. Az lenne a jó, hogyha alsónyáregyházán tudnánk az óvodát bővíteni egy plusz csoportszobával. Erre vonatkozóan is hoztunk egy döntést, azt, hogy terveket készítettünk erre, mert ugyan készült korábban egy óvoda bővítési terv, de az nem tartalmazott csoportszobát, úgyhogy most úgy látjuk, hogy ezt frissíteni kell, és egy új tervet kell terveztetnünk arra vonatkozóan, hogy az alsónyáregyházi óvodát azt majd bővíteni tudjuk. Egyébként a probléma az abból a szempontból nem új keletű, hogy viszonylag terhelt, viszonylag zsúfolt létszámmal működtek az óvodai csoportok is eddig is, egész egyszerűen amiatt, mert kisebb méretű csoportszobák épültek az óvodákon belül, mint amire szükség lenne. Ugye egy óvodai csoportban 25 fő lehet a jogszabályok szerint, és ezt még meg lehet haladni időszakosan. Viszont van egy olyan szabály is, hogy egy gyermeknek 2 négyzetméteres területet kell biztosítani, tehát logikusan 50 négyzetméteres csoportszobákra lenne szükség. Nyáregyházán pedig, amikor az óvoda építések történtek, akkor 40 négyzetméteres csoportszobákat hoztak létre. Ez is korlátozza és szűkíti a lehetőségeinket.
5: Ezek szerint nő a gyermek létszám, kedvező lakhelynek bizonyul a fiatalok körében nyáregyháza.
6: Igen, viszonylag sokan választották új lakóhelyükként a településünket az elmúlt időszakban. Köszönhető ez nyilván a kormányzati támogatásoknak elsősorban, emellett ugye voltak önkormányzati döntések is ez irányban, például kedvezményes telek értékesítéseket végeztünk, korábban a Mátyás Király úton, utána pedig az Ady Endre úton, és régi épületeket is úgy látom, hogy elég nagy számban újítanak fel, és akár vállalkozók, akár magánszemélyek, fiatalok költöznek a településekre, vagy vállalkozók által készített ingatlanokba, ami egyrészt jó, másrészt viszont abból a szempontból nekünk kihívás és feladat, hogy a különböző szolgáltatásokhoz való hozzájutást ugye mindenki számára ugyanúgy szeretnénk biztosítani, és vannak olyan területek, ahol bizony látszik az, hogy fejlesztésre lenne szükség, és akadoznak bizonyos szolgáltatások.
5: Az óvoda tehát egy ilyen terület, mely területeket tudnád még itt kiemelni?
6: Mivel kapcsolatban a szolgáltatás bővítéssel? Hát ugye a víz kérdés az egy nagyon akut és aktuális probléma így a nyár közelettével a településünkön. Ugye az előző években is volt ezzel kapcsolatban egy döntés a vízkorlátozás bevezetéséről a nyári időszakban, ami ugye jellemzően a locsolásra vonatkozott, és most is várható egy hasonló döntés, de azért dolgozunk a DAKÖV szakembereivel azon, hogy a megfelelő mennyiségű ivóvizet tudjuk biztosítani a lakosaink számára. Ugye volt ezzel kapcsolatban egy viszonylag részletes, lehet azt mondani, hogy részben műszaki tájékoztatás is a lakosaink felé, mert ugye az elmúlt hétvégéken az történt, hogy konkrétan a csúcsidőszakban, az esti 6 órától 10 óráig terjedő időszakban, péntek, szombaton és vasárnap gyakorlatilag elfogyott a víz, olyan szintű nyomás esés, olyan nyomás csökkenés történt a rendszerben, hogy nem lehetett normálisan egy kád vizet megengedni, nem lehetett locsolni. Volt olyan része a településnek, ahol egyáltalán nem folyt víz a csapból, nem tudom, egy órán keresztül. Úgyhogy nyilván ezt látjuk, hogy ez mekkora probléma, és ezen szeretnénk javítani, szeretnénk ezt orvosolni. A korrekt megoldása ennek több hetes idő igényű, úgyhogy ezt itt a nyári időszakban nem tudjuk megvalósítani, de átmeneti megoldásként fölmerült egy újabb szivattyúnak a kútba történő elhelyezése egy mélyebb szintre. és ez vélhetően az előzetes tájékoztatás alapján a jövő hét valamelyik napján meg fog történni, és akkor meg fogjuk látni, hogy tudunk-e nagyobb vízhozammal működni. Ugyanis az a problémánk, hogy két kutunk van, és az egyik kút az biztosít körülbelül egy ilyen 20 köbméteres óránkénti mennyiséget, a másik az viszont csak 8-at. Hogyha ezt a 8-as kutat, ezt sikerülne, a 8 köbméter kapacitású kutat sikerülne ugyanúgy 20 köbméterre följavítani, akkor megoldódna a nyári időszakra is ez a probléma.
5: Vízkorlátozást terveztek bevezetni? Ugye a vízhiánya általában ezt szokta magával vonzani.
6: A szolgáltatónak van erre vonatkozóan egy javaslata, ami hamarosan meg fog érkezni az önkormányzathoz. Jövő héten, kedden fogunk egyébként képviselőtestületi ülést tartani, úgyhogy mindenképpen fogunk a képviselőkkel is erről beszélni. Átbeszéljük ezt az egész vízkérdéses dolgot. Nyilván én adok egy tájékoztatást arról, hogy milyen egyeztetések folytak az elmúlt hetekben, és milyen műszaki lehetőségeink vannak, és a képviselőtestület is elmondhatja azokat az észrevételeket, amiket a lakosok az ő részükre eljuttattak. Azért nagyon óvatosan kell bánni egyébként ezzel az erősebb szivattyúval, vagy a kúttal történő foglalkozással, mert ugye itt a kútnak véletlenül a szűrőrendszere van elhasználódva, eltömődve, és hogyha nem megfelelő műszaki megoldást használunk, akkor adott esetben még rosszabbá is tehetjük a kutat annál, mint amennyit jelenleg tud kapacitásban. Tehát ezért kell, én azt gondolom, hogy minden szempontból a szakemberekre támaszkodnunk, és olyan műszaki megoldást választanunk, ami biztonságos.
5: Csak hogy a hallgatóink is lássák, hogy hogyan alakultak a számok az elmúlt években. Ugye említetted, hogy ezért elég részletes tájékoztatást tettetek ki a település oldalára, de 2025-ben ugye 6,5%-kal nőtt a vízfogyasztás. Az új adat, ami most mért adat, tehát még nem látjuk az éves számokat, az 12,4, de ha összevetjük ezt, akkor ez 20%-os növekedés, így úszkván másfél év alatt.
6: Igen, ugye a legutóbbi, ez a 12%, ez az utóbbi két hónapnak az adata. Ugye volt egy szivacsos csőtisztítás március hónapban, amikor ugye látszik, hogy nagyon megnőtt a vízfogyasztás, ez ennek volt köszönhető. Tehát a március hónap az torzítaná az adatokat, úgyhogy az áprilisi és a májusi számokat összevetve jön ki ez a 12,5%-os növekedés. Nagyjából erre számítottunk egyébként, tehát azt látjuk, hogy az újonnan létesült ingatlanok nál az a jellemző és az az általános, hogy nincsen furt kút, tehát az esti locsolások vagy az automata öntöző rendszer használata az a vezetékes vízről történik, és ezért is van ez a fajta növekmény, tehát nem csak a lakosságszám növekedés generálja ezt a két év alatt közel 20%-os növekményt, hanem a víz felhasználásnak a módja is, valamint az is arról is kaptunk jelzéseket, és az is egyértelmű, hogy azok a kutak, amelyek korábban működtek, azok közül is ugye vannak olyanok, amelyek már nem adnak vizet, vagy nincs olyan vízhozamuk, és hiába van furt kút egy adott ingatlanon belül, a lakos kénytelen a vezetékes vizét használni locsolásra is, ami hát ugye tudjuk, hogy mennyire nem ideális folyamat. Úgyhogy eső az pedig elkerüli a településünket sajnos az elmúlt évek tapasztalatai alapján, viszont az nagyon jól látszik a mostani legutóbbi egy-két napnyi esős órákat követően, vagy egy-két napban bekövetkezett esős időszakot követően, hogy az ilyen általános felhasználáskor a rendszer az teljesen jól működik, tehát egészen biztos, és egyértelműen kimutatható, hogy az esti locsolásos vízfogyasztás az, ami a gondot okozza a településünkön. Tehát az emberek odakint meglocsolnak, utána mennének fürödni, és amikor megengednék a kádba a vizet, vagy zuhanyoznának, akkor már ugye alacsonyabb nyomással tapasztalnak. Tehát nyilván, ha nem lenne a locsolás, akkor ez a probléma sem lenne.
5: A tárgyalások tehát zajlanak, érdemes figyelni a település oldalát. Vendégünk továbbra is Mészáros Sándor Nyáregyháza, a polgármestere. Innen fogjuk folytatni, maradjatok velünk!

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüstékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Sztereó.
8: Sztereó.
7: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
8: de témázunk veled,
7: és rólad is beszélgetünk.
8: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
7: rejtélyek és megoldások.
8: Sztereó.
7: Sztereó.
9: A Sztereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
10: Folytatjuk a Sztereót, itt a 93.4-en az Otthon hangján. Vendégünk továbbra is Mészáros Sándor, Nyáregyháza polgármestere. Járda építésekkel folytatjuk, amely nagyban meg tudja határozni egy település képét és életét. Nyáregyháza tekintetében mit tudsz erről elmondani nekünk?
11: Vannak olyan járdaszakaszaink, amelyek megújításért kiáltanak már régóta, évek óta, és erre ráfordult a képviselőtestület, hogy akár pályázati forrás támogatás nélkül is ütemezetten próbáljunk meg saját forrásból megújítani ezeket a járdaszakaszokat. Ugye ez jellemzően első körben a Nyári Pál úton történne meg, ott én felmértem, hogy ez hány métert jelentene, és körülbelül mekkora költsége lenne ennek. Úgyhogy erről kellene döntenünk, kértünk be már kivitelezői árajánlatot, ugye vannak különböző műszaki megoldások, lehet ugye a helyszínen kevert betonnal megvalósítani, lehet térkőburkolattal, valamint aszfaltburkolatos megoldás is szóba jött, úgyhogy nem elkapkodva ezt a döntést, de nagyon szeretném, hogyha itt a nyár folyamán a testület tudna erről dönteni, hogy melyik az az útszakasz, amely, vagy járdaszakasz, amely első körben megvalósul. Valamint volt olyan lakossági felvetés is, hogy akár meg lehetne azt hirdetni, hogy a lakosoknak a segítségével, társadalmi munkát vállalva, őket bevonva próbáljunk meg a kivitelezési költségeken csökkenteni. Ez a járdaépítéseknek a viszonylag egyszerűbb része, mert tulajdonképpen ugye itt forrás kell, és meg kell határozni azt, hogy mely szakaszhoz nyúlunk hozzá, és akkor ezt megvalósítjuk. A kicsit bonyolultabb, illetve nehezebben ellenőrizhető dolog az a lakossági kérések alapján az ingatlanok előtti járdák megújításának, vagy új járdák építésének a kérdése. Ugye van több lakossági kérelem, ami arra vonatkozik, hogy a rossz minőségű járdát az adott ingatlan előtt szeretnék a lakosok megújítani, vagy ahol adott esetben nincsen járda, oda szeretnének építeni. Ezzel kapcsolatban is ugye nyilván logikus gondolat az, hogy mérjük fel, hogy egyébként abban az utcában van-e járda, hogyha van, akkor hol van, összefüggően meg tudjuk-e ezeket a dolgokat valósítani, valamint ugye igazából itt az merült fel, hogy az önkormányzat ehhez milyen módon és milyen jellegű támogatást adjon. Tehát, hogy korábban volt olyan rendszerünk, hogy az anyagot biztosítottuk, és a lakosnak kellett ezt kivitelezni, viszont voltak olyan megoldások is, amik műszakilag nem voltak megfelelőek, tehát ezt valamilyen módon műszakilag ellenőrizni is kellene, és hát látva más önkormányzatoknak, más településnek az ilyen irányú gyakorlatát, látunk olyan megoldásokat is, hogy a lakosnak kell kompletten kivitelezni, az előírt műszaki feltételeknek és leírásoknak megfelelően, és az önkormányzat ehhez anyagi jellegű támogatást ad, tehát valamennyi összeget biztosít ehhez négyzetméterenként vagy folyóméterenként. Úgyhogy a napirenden van ez a kérdés, és ez a nehezebb része a lakossági járdaépítési történet, de ezt is jó lenne eldöntenünk, hogy, milyen irányba és milyen támogatást biztosítunk a lakosaink részére, mert több kérelmező is van, aki várja ezt a döntését a testületnek.
10: Vannak egyébként kritikus szakaszok, tudom, hogy mindenkinek a saját járda szakasza a legfontosabb, de az önkormányzat tekintetében melyek azok a szakaszok, amelyek tényleg hát, gyors befolyásolást igényelnek?
11: Hát alapvetően nyilván az intézményeink környezete az nagyon fontos, valamint azok a szolgáltató helyek. Ugye említhetném a postát, ahol az, mi, mint önkormányzat megcsináltuk egyébként egy pályázati támogatással nagy részt a járdafelújítást térkőburkolatú járdára, de a Spár előtti, hogyha ki lehet mondani az üzletnek a nevét, a bolt előtti járdaszakasz az tényleg kritikán alul és balesetveszélyes. Ott akár a tulajdonossal, az üzletvezetővel együttműködve valamilyen közös megoldásban is gondolkoztunk. Aztán van az evangélikus gyülekezeti ház előtti rész, ugye ez is a Nyári Pál úton található szakasz, a református evangélikus templom előtt megtörtént, meg a takarékbank előtt megtörtént a térköves járda burkolat felújítás, viszont a gyülekezeti ház előtt már nem, úgyhogy ez is egy problémás terület. És hát utána, ha Nyári Pál úton ezek elkészülnek, akkor mehetünk tovább, akár a Dózsa-György út irányába, akár a Diófasor úton is vannak olyan szakaszok, gyógyszertár környezetében, a melletti ingatlanok vonatkozásában, amelyek beavatkozást igényelnek. Szerintem össze tudnánk több kilométernyi, vagy lehet, hogy 10 kilométernyi szakaszt írni, és nyilván ez egy nehéz feladat a minden testületnek, hogy meghatározza azt, hogy mi az, ami belefér, hány méter, mekkora összeg, és mi az, amit előre tudunk venni ebben a folyamatban. De el kell vele indulnunk, mert ez már régóta jogos igény a lakosoknak, hogy ezek a szakaszok ezek újuljanak meg.
10: A járdák után térjünk rá az épületekre, hiszen változott, módosult a helyi építési szabályzat. Miért volt erre szükség, és mit jelent ez a változás a gyakorlatban?
11: Igen, 3-4 ponton történt beavatkozás, vagy történik éppen most ez a folyamat az építési szabályzatunkba, illetve a szerkezeti tervünkbe. Ebből egy olyan van, ami magánszemély, nyáregyházi lakos kérésére került bele ebbe a csomagba, és a többi az pedig önkormányzati döntés. A legfontosabb része ennek az, amiről volt lakossági fórum is, valamint változtatási tilalmat is ezért vezettünk be az év elején, ez pedig a többlakásos társasházak építésének a tilalma a településünkön. Ugye erre mindenkor volt lehetőség az építési szabályzatunkban, hogy egy ingatlanon belül egy épületet lehetett létesíteni, de azon belül két lakást lehetett kialakítani. Tehát ez a úgymond a több lakásos társasházak építése, ez nálunk ugye két lakásos lehetőség volt, amit most meg fogunk szüntetni, és gyakorlatilag a változtatási tilalom bevezetése óta már most sincs erre lehetőség, hogy ilyeneket építsenek. Ennek több oka is van, településképi szempontból sem megfelelőek és nem illeszkednek igazából a falu képbe ezek az ingatlanok, amelyek az elmúlt időszakban megvalósultak. Más részről pedig hát az önkormányzatnak, ahogy beszéltük, a lakossági létszám korlátait is valamilyen szinten, és a szolgáltatásokhoz való hozzájutást is nekünk biztosítani kell. Tehát ettől azt is várjuk, hogy azért ez a fajta növekedés és üzletszerű tevékenység ez valamilyen szinten vissza fog korlátozódni. Az egy ingatlan, egy családi ház vonatkozására.
10: Az épületek után most térjünk rá közlekedésre, robogjunk tovább vonattal vagy busszal, hiszen történt egy társadalmi egyeztetés a lakossággal a menetrendet illetően. Mesélj nekünk egy picit erről a projektről.
11: Igen, minden évben van arra lehetőség, hogy az önkormányzatok egyeztessék a következő évi menetrendet, és ezt úgy teszik meg, hogy begyűjtik a lakossági igényeket, és az elmúlt időszakban több forrásból, több helyről, több személytől is érkezett, akár lakossági fórumon, közmeghallgatáson, vagy e-mailben személyesen jelzés arra vonatkozóan, hogy vannak olyan menetrendi pontok, amelyben beavatkozásra lenne szükség, vagy módosításra lenne szükség. és ezért nyilvánosan közzétettük azt, hogy most akkor ezeket legyenek szívesek pontosan leírni és összefoglalni, és ezeket mi összegyűjtjük. Ma van még egyébként erre lehetőség, tehát ma éjfélig várjuk az önkormányzat, a hivatal e-mail címére ezeket a javaslatokat. Beérkezett már egyébként szép számmal, szerintem közel egy tucatnyi ilyen javaslat a lakosaink részéről, ugyanis nekünk ezt pénteken van lehetőségünk még leadni, legkésőbb, és ugye ezt nem csak továbbítjuk, hanem ezeket ugye átnézzük, és lerövidítjük, pontosítjuk, és úgy összefoglalva küldjük meg a közlekedés tudományi és személyszállítási igazgatóság részére, abban bízva, hogy a lakosaink észrevételei azok meghallgatásra találnak, és a döntéshozók megfontolják ezeket az igényeket. Bár nyilván nehéz ilyenkor dönteni, mert vannak olyan lakossági igények, amelyek egymásnak ellentmondóak, és akkor ugye nyilván nem egyszerű eldönteni az igazgatóság részére, és az, hogy melyik a fontosabb, mi a prioritás. De egy biztos, hogy ezt nagyon szeretnénk elérni, és ezt kifejezetten ki fogjuk emelni majd ebben az összefoglalóban, hogy a Pilisről vagy Monori erdőről Cegléd irányba közlekedő személyvonatokhoz legyen gyakrabban busz csatlakozás, mert ugye Nyíregyházán az a jellemző, hogy a főváros irányába a budapesti közlekedésű vonatokhoz igazítják a buszmenetrendet, és a ceglédi vonat az, ha szerencsénk van, akkor éppen elcsípi a lakos vagy a gyermek, aki Ceglédre jár iskolába a ceglédi vonatot, hogyha nem, akkor pedig várnia kell, vagy hát ugye jóval korábban ki kell menni az állomásra, és akkor eleve 40 perces várakozással fog érkezni a ceglédi vonat, a ceglédi irányba közlekedő vonat, úgyhogy ezen jó lenne, hogyha tudnánk előrelépni.
10: Leginkább diákok használják ki a tömegközlekedés ezen fajtáit, vagy az ingázók is élnek a lehetőséggel?
11: A főváros irányában az ingázók nagyobb arányban, de az utóbbi időben egyre több gyermek tanul a ceglédi középiskolában, úgyhogy azt az irányt pedig a ceglédire iskolába járók használják elsősorban.
10: Innen fogjuk folytatni vendégünk továbbra is Mészáros Sándor Nyíregyháza polgármestere, maradjatok velünk!
7: Sztereó! Sztereó! Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
3: de témázunk veled,
7: és rólad is beszélgetünk.
3: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
7: rejtélyek és megoldások.
3: Sztereó!
7: Sztereó!
9: A sztereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.

0: Sztereó.
1: Sztereó.
0: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
1: Sztereó.
0: Sztereó.
2: A Sztereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.
3: Folytatjuk a Sztereót, itt a 93.4-en az Otthon hangján. Vendégünk továbbra is Mészáros Sándor, Nyáregyháza polgármestere. Könnyedebb témák felé evezünk, itt a nyár országfásítási programról és virágültetésről is tudunk beszélni, már a mi Nyáregyházát illeti, mesélj nekünk ezekről a szépítési akciókról.
4: Igen, ezek tulajdonképpen az elmúlt 2-3 évben, minden évben megtörténnek és zajlanak egy ilyen közösségi akció keretében. Ebbe az idejében bekapcsolódott egy helyi civil szervezet is a virágültetések vonatkozásában, illetve vannak a tagjai is, valamint a faültetések vonatkozásában is meghirdettük a lakossági részvételt. Volt néhány lakosunk, de egyébként a polgármesteri hivatal munkatársai vitték a prímet, tehát kimentünk 8-10, és a fák ültetését gyakorlatilag mi végeztük el, legalábbis a legnagyobb részét ennek a feladatnak. Úgyhogy nagy öröm számunkra, hogyha tudunk ilyen irányban is szépíteni is, meg fejleszteni is, kérve a lakosokat arra, hogy az ő ingatlanuk elé került fát azért gondozzák, locsolják, hogyha gondot fordítanak rá, akkor nyilván meg fogja hálálni az a növény, ami éppen oda elültetésre került. Ezekből a fákból egyébként az iskola udvarára is került, és jellemzően a Széchenyi utcába kerültek ezek elhelyezésre. A korábbi években úgy volt, hogy pillanatok alatt elfogyott az a keret, amit az állam erre biztosított, mert egy megadott időponttól lehetett ezeket az igényeket benyújtani, és gyakorlatilag 10 perc alatt kimerült az a lehetőség. Tehát látszik az, hogy nagy igény van országosan erre a dologra. Az idejében talán másképpen volt, előzetesen kérték azt, hogy adjuk le a létszámot, vagy a darabszámot, hogy nekünk hány fára lenne szükségünk, mennyit tudunk elhelyezni. Jól emlékszem, akkor 30 körüli nagyságrend volt, és ez került elültetésre tavasszal. Úgyhogy örülünk neki, hogy van ez a lehetőség, bízunk benne, hogy a következő évben is lesz.
3: Tavasz után térjünk rá a nyárra és a nyári diák munkára, illetve a táborokra, hiszen ez már aktuális, hiszen beköszöntött a vakáció.
4: Igen, a táborokat még az év elején eldöntötte a képviselőtestület, hogy mikor szervezi meg, és milyen jellegű táborokat. Ugye ezek önkormányzati szervezésű 3 hétig tartó táborok. Július 20-ától fog kezdődni, és egészen augusztus 7-éig lesz lehetőségük a gyerekeknek beiratkozni. Ebből 2 hét, ami tulajdonképpen ilyen könyvtáros tábor, és 1 hét, ami meg úgy hívjuk, hogy ilyen művházas, kreatív foglalkoztató tábor. Ezek az elnevezések, és valamilyen szinten mutatják azt a helyszínt is, hogy hol valósulnak meg ezeken a napokon erre az időszakra tervezett programok, de alapvetően mindegyik önkormányzati szervezésű. Ezen kívül vannak egyéb lehetőségek is a gyermekek számára. A református gyülekezet is szokott minden évben tábort szervezni, valamint kirándulásokat is szoktak megvalósítani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tartalmasan és jó programok mellett tudják a gyermekek helyben is eltölteni a nyár egy részét. És látszik egyébként ennek az igénye, tehát ezek a helyek, amik rendelkezésre állnak, ezek is viszonylag gyorsan beszoktak telni. A nyári diák munka az pedig szintén egy olyan program, ami évek óta zajlik. Ugye állami finanszírozással foglalkoztatunk július és augusztus hónapban diákokat. Feltétel nyilván, hogy a 16. életévet be kell, hogy töltse a gyermek, és 6 órás, napi 6 órás foglalkoztatásról beszélünk. Július hónapban 3 gyermek jött most, akik ugye regisztráltak, és augusztusban pedig bízunk benne, hogy mi 4 jelentkezőnk van, reméljük, hogy 4 fős létszámot fogunk tudni kapni, és ennek a finanszírozását. Ez nekünk is nagy segítség egyébként, úgy hirdetjük ezt mindig meg, hogy nem csak irodai munkára, hanem azért fizikai munkára is lehet számítani, és kell számítani, mert nekünk ez is egyébként egy olyan feladata a település üzemeltetésnek az olyan részeimet a gyermekek is el tudnak végezni, hogy ha ilyenkor ezeket ők megvalósítják, ki tudjuk nekik adni, az nekünk is egyfajta könnyebbség. Úgyhogy a jelentkezők úgy jelentkeztek, hogy tisztában voltak azzal, hogy ha úgy van, akkor virágot kell locsolni, ha úgy van, akkor gerebézni kell odakint, és emellett persze nyilván lehet adott esetben irodai munkavégzés is a megfelelő szabályok vagy korlátok betartása mellett, úgyhogy várjuk a gyermekek jelentkezését, ezt is meghirdettük, és úgy néz ki, hogy nagyjából azt a létszámot, akik jelentkeztek, azt fogjuk is tudni foglalkoztatni.
3: Nyáron tehát van diákmunka és számos tábor. Mi a helyzet a programokkal, végigpörgetve azért az oldalatokat? Sok-sok minden történt az elmúlt időszakban is ezt illetően.
4: Igen, a Fedáksári Közösségi Házat elkezdtük programokkal be népesíteni, és most is lesz ott egy rendezvény hétvégén a pedagógus nap, Semmelweis nap, és mindenféle napot így mi egybe tartunk. Tehát tulajdonképpen az önkormányzati dolgozók, óvodai dolgozók, sőt, még a nem általunk foglalkoztatott, de egyébként a település számára nyilván nagyon fontos feladatot végző iskolai alkalmazottak is meghívást kapnak minden évben erre a rendezvényre. Most a hétvégén lesz ez vasárnap megtartva, és ez is már a Fedáksári Közösségi Házban, és ezt követően pedig elkezdjük majd a Szüreti Bárra való felkészülést, ami a településünkön ugye egy nagy létszámmal megvalósuló hagyományőrző program. Ez október 10-én kerül megvalósításra, úgyhogy amint lemegy ez a hétvégi rendezvény, úgy elkezdjük szervezni a nyáregyházi szüreti felvonulást és bált.
3: Addig még biztos, hogy találkozunk itt az Otthon hangján. A mostani programokhoz sok sikert és szép nyarat kívánunk nektek. Vendégünk itt az Otthon hangján Mészáros Sándor, nyáregyháza polgármestere volt.
4: Köszönöm szépen, és kellemes napot kívánok minden hallgatónak.
0: Stereo.
1: Stereo.
0: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok.
0: Rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
0: Stereo.
2: A Stereo támogatja az Aranykorona ékszerbolt.

0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
1: Rádió Tabas.
2: Az következő otthona. Műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék!
3: Itt a reklám.
0: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
1: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik. Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
4: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
5: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra.
6: Van 3. Régi Ázsia áruház.
5: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot!

0: vagy allergiavizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. DabLab. Labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: 2956-2562 ez a telefonszámunk, ide várjuk a közlekedési információkat. Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópályán a 23-as jelű Mogyorót kelet csomópont Vásárosnamény felé vezető felhajtó ágát munkavégzés miatt lezárták. Helyette a 19-es jelű Mogyorót csomópontban lehet felhajtani az autópályára. Sokan haladnak az M1-es autópályán, Budapest felé Tatabánya és Biatorbágy között lassabb haladásra és szakaszos torlódásra kell számítani. A külső sávban. Vezessetek óvatosan!
3: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
4: Nachrichten,
5: Novel,
4: Noticias,
5: Novinky,
4: News,
5: magyarul és érthetően
4: hírek.
3: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített árkivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz módja a tárcavezetőnek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Felidézte, a gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát. Egyszer 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, másodszor pedig 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A Magyar Katonai Múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a Katonai Múzeumnak teremtette, vélekedett. Reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra a hírre, hogy a rendőrség nyomoz egy 2 éves kisfiú halála ügyében, aki a Tatabányai kórházban vesztette életét lázgörcsben. Facebook posztjában felidézte, hogy 2 évvel ezelőtt társszerzőként arról írt, hogy mit lehet tanulni egy angliai gyermekhalál és egy magyar eset összevetéséből. Azt hasonlították össze, hogyan reagál a tragédiákra egy egészségügyi rendszer. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezekből az esetekből ne tanuljunk, mert minden esetleges rendszerhibából elveszített beteggel nem csak egy életet veszítünk el, hanem a rendszerbe vetett bizalom egy darabját is, mondta. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. 10 hetes közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyermekek biztonságára a közúti közlekedésben, hívta fel a figyelmet Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatóján. Nagyon sok gyermek ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni, szülők nélkül akár nagyobb távolságra, olykor kiszakadva a biztonságos környezetéből. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, hogyha úgy érzik, bajba kerültek, vagy úgy érzik, eltévedtek. Javasoljuk, hogy tanítsák meg számukra a legfontosabb személyes adataikat, a szülők nevét, elérhetőséget, fogalmazott. Általában derült vagy gyengén felhős napos időre van kilátás, de a középső ország részben továbbra is több komoly felhő képződhet. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Délutánra 30-36 fok közé melegszik a levegő.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Stereo.
7: Stereo.
6: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
7: de témázunk veled,
6: és rólad is beszélgetünk.
7: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből.

0: Kérdések és válaszok.
1: Rejtélyek és megoldások.
0: Stereo.
1: Stereo.
2: A Stereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.
3: 10 óra után vagyunk 6 perccel, és folytatjuk a Stereót. Itt a 93.4-en az Otthon hangján hozok néhány szuper programot, és megnézzük, hogy mi vár ránk, ami az időjárást illeti. Hát előjáróban annyit, hogy szuper idő lesz hétvégén, sőt a jövő héten is, úgyhogy lehet menni nyaralni. Itt az Otthon hangján érkezem most a Zaporozsec, aztán pedig Ed Sheeran és az Azizam. Élek innen.

0: What up, it's yours truly, Jason Derulo. Check it out, my new song is finally out. It's called Don't Wanna Go Home.
1: Az otthon hangja.
2: Rádiódobosan az otthon hangja, 5 perc múlva 10:30, hamarosan érkezem a menüajánlóval, és megnézzük azt is, hogy milyen időre számíthatunk az elkövetkezendő napokban. Hát előjáróban annyit, hogy rekkenő hőség lesz, úgyhogy vigyázzatok magatokra. Mindezek előtt azonban köszöntsük fel a névnaposokat. 2026. június 24-e van, úgyhogy Isten éltesse az Ivánokat. Az Iván a régi magyar Jovános, Ivános alakjából származik, illetve János névnek a szláv formájából, héber, görög, latin, orosz, magyar eredetű név, jelentése Isten kegyelme, illetve Isten kegyelmes, szóval boldog névnapot kívánunk minden Iván nevű hallgatónknak, és hogyha a kóbor névnaposokat nézzük, akkor ma ünnepelnek a Beáták, a Jánosok, illetve a Leventék, no de visszakanyarodva az Ivánokra, Szent Iván napja, a nyári napforduló ünnepe, állítólag Shakespeare óta tudjuk, hogy ezen a napon minden megtörténhet, ekkor folytatódnak a tűzgyújtások, a tűz körüli mulatozások, régi hagyomány egyébként a tűzugrás, és aki 7-szer átugorja, az 1 évig semmilyen betegség nem fogja. A szertartásos tűzugrás hagyományának egyébként szerelemvarázsló célja is van, úgyhogy amennyiben ma valaki tüzet ugrik át, akkor egészséges lesz és szerelmes, vagy ez a kettő együtt. Itt az otthon hangján, Alex Warren dalával folytatjuk, ma tehát Szent Iván éjjelén bármi megtörténhet, ennek fényében készüljetek a mai estére, illetve éjszakára. Itt az otthon hangján pedig Alex Warren dalával készülhettek, ezzel folytatjuk.

0: Hol vagy?
1: Otthon.
0: Úton.
1: Munkában.
0: Mindenütt veled van.
1: 93.4. Rádió Dabas.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék.
0: Itt a reklám.
3: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
4: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
3: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
4: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
3: De hát a Rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
4: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
3: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
0: 93.4.
1: Rádió Dabas.
5: Mielőtt munkához látsz, peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32 18 13 42. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
6: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

Rádiódobosan az otthon hangja bizony. Fontos, hogy mit hallgatsz, fontos, hogy a 93.4-et hallgasd. Há, 8 perccel vagyunk fél 11 után, nem sokára hozom a menü ajánlót, de előtte a legfrissebb időjárás jelentést szállítom nektek ide az otthon hangjára. Nézzük a mai napot, nos, sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk a térségben, ebből kifolyólag csapadék sem várható, a legtöbb helyen gyenge mérsékelt marad a légmozgás, de a nap második felében helyenként egy-egy élénk északnyugati széllökés azért előfordulhat. Délután 33 fok körül alakul a hőmérséklet a térségünkben. Csütörtökön országszerte csak nem zavartalan lesz a napsütés, és ezen a napon már sehol sem várható csapadék. Több tájegységünkön is élénk lökések kísérhetik az északi északkeleti szelet. Kora reggelre 11 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben pedig tovább fokozódik a kánikula, a csúcs hőmérséklet 31 és 37 fok között alakul. Hasonló a helyzet pénteken és szombaton pedig már 40 fokot is mérhetünk, úgyhogy ennek fényében nagyon-nagyon vigyázzatok magatokra, sok folyadék, naptej, na meg az otthon hangja. Summer Night, ezzel a dallal érkezik John Travolta és Olivia Newton-John itt a 93.4-en az otthon hangján.

0: Rádió Dobos az otthon hangja, 3:41 múlt egy perccel érkezik a menü ajánló, aztán pedig Rácz Gergő énekel, ez lesz majd nem valami.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Regionális gasztronómiai körkép.
2: Aktuális menü ajánló.
4: 93.4.
0: A konyha mai ajánlata bakonyi betyárleves, rakott burgonya kuvászos uborkával, rántott cukkini rizssel és tartármártással, ropogós citromos csirkecombfilé édes burgonyával és görög salátával, valamint rántott tejberizs gyümölcs ragúval, ez már a desszert. A Szarvasbangó Bistro & Catering mai ajánlata tomnyomleves csirkével, szecsváni kacsammel, falatok zöldséges pirított tésztával, párizsias csirkemel mexikói zöldséges rizssel, zöldségfasírt kapukfüves édes burgonya püré, spenótos olasz tészta, lazac falatokkal és asszalt paradicsommal, valamint sajttal, és mákos kalácsguba áfonya ragúval, ez a desszert. És nézzük a Sári ABC kínálatát, ami pedig karfiolleves, székelykáposzta, rántott sertésborda, petrezselymes burgonyával, harcsa paprikás, túrós csusszával és mustáros fokhagymás sült oldalas jázmén rizssel és savanyúsággal. Jó étvágyat!
2: Voltam, viszont hallásra!

0: Rádiódobosan az otthon hangja volt Rácz Gergő itt a 93.4-en. 10 perccel 11 óra előtt megérkezett László Tími a stúdióba. Csodálatos témánk van, ez pedig nem más, mint a foci VB. Szia Tími!
1: Szia Brigi, köszöntöm a hallgatókat!
0: Né, te is nézed a VB-t, én is nézem. Elalszom pár meccset, ezt így nem tudom kijelenteni, hogy nézem. Elkezdem nézni.
1: Igen, hát az esti meccseket én is nézem, azt nem mondom, hogy felkelek hajnalba a többiért, de az esti ilyen 7 órási, 9 órásiakat, azokat meg szoktam nézni.
0: És hát neked is feltűnt valami, ami nekem úgy örülök, hogy nem csak nekem tűnt fel.
1: Igen, hát ez valószínűleg egy ilyen női dolog, de hát én azt kérdeztem a páromtól, hogy miért van, hogy a legtöbb játékos pink cipőben játszik. És nekem volt egy teóriám erről, hogy ez biztos azért van, hogy ők egymást jobban lássák a pályán. Na most olvastam egy cikket ma reggel, azért ennél tudományosabb a megoldás.
0: Én csak ebben maradtam, hogy biztos trendi a focista körökben a pink cipő.
1: Trendi, de hogy ugye vannak szponzor cégek, akik különböző játékosokat szponzorálnak, de nem is ez a lényeg, hanem hogy pszichológiailag állítólag kikutatták a VB előtt, hogy ha valaki rózsaszín vagy pink cipőt hord, akkor egy olyan érzés kelt a játékosba, hogy neki nagyon jónak kell lennie. És hogy ez a pszichológiai háttere, amúgy pedig nyilván van egy ilyen is, hogy ha ráközelít a kamera, amit mondtál,
0: a
1: fiad megfejtette, hogy igen, ha ráközelít a kamera, akkor látszik nyilván a szponzor cég is.
0: Ezért kell megkötni néha a focistáknak a cipőjüket, igen, hogy ráközelítsen a kamera. Igen.
1: De egy ilyen is van benne, és egy állítólag ez a trend, ez a pink trend most az idei VB-nél kifut, és a következő LB-nél, VB-nél már más szín fog dominálni. Az biztos, hogy azt mondják, hogy a feltűnő szín a lényeg, de ez a pink, ez nekem is feltűnt, úgyhogy hát ez ilyen női megközelítés, most valószínűleg a férfi hallgatók kicsit felsóhajtanak, hogy ennél van érdekesebb dolog is a 90 perc alatt. De...
0: Azért tudod, mi az érdekes, hogy azért minden egyes ilyen nagy világversenynél, most legyen szó fociról vagy olimpiáról, azért meg szoktuk nézni, hogy milyen ruhába mennek ki, meg azért ez téma, főleg a bevonulásnál, hogy milyen lesz az a melegítő, milyen lesz az a cipő, milyen lesz az a bevonulós ruha, tehát azért ez... benne van ebbe a dologba, és azért a focistáknál is van ugye a vendégmez, meg a hazai mez, meg a nem tudom milyen mez, tehát az én fiam is most már egy-két mezt beszerzett, pedig nem is feltétlenül annak a csapatnak drukkolunk, akinek a mezét egyébként meg kellett vennünk, mert igenis fontos az, hogy milyen színekkel, milyen formákkal, milyen anyagokkal kooperál az adott cég.
1: Igen, és hát azt is olvastam, az is volt ebben a cikkben, hogy ugye a cégek úgy készültek rá, hogy az egyéniséget ad kölcsön az a játékosnak, és itt egy kicsit félrement a dolog, mert hogy minden cég így gondolta, ettől aztán most van egy kis képzavar, hogy mindenki pink, csak egy kicsit mindenkinek más a kivitelezése, de ez érdekes, meg hát nőként, hogy ez tűnik fel, az is érdekes, de azért igyekszem szakmailag is egy picit jobban követni a 90 percet annál, mint hogy ki milyen cipő van.
0: Hát igen, a 90 percet, és így negyedelve még furább a dolog, pláne amikor mondjuk esik az eső, és a hidratációs szünet ott beficcen, oké, hogy a reklámoknak le kell menni, de azért ott tényleg hát mókás, amikor elkezdenek hidratálni, miközben folyik róluk patakok van a víz, és nem azért, mert melegük van.
1: Igen, ez a hidratáció, és mennyien kifütyülik, hát hogy ugye már igen, mert... ott ülnek, azt mondják, hogy jó, most 17 fok van, mi ez a hidratációs szünet, ez nem kell. Hát így érdekes, én kérdezgetni szoktam otthon, úgyhogy nem tudom, mennyire élvezetes velem meccset nézni, de én simán rákérdezek, ha valamit nem értek, úgyhogy amúgy pedig elvezem a tegnapi meccset kifejezetten, én a portugáloknak szurkolok Ronaldo miatt.
0: És milyen volt a meccs?
1: Hát jó volt, és azt én lehet, hogy Ronaldo megosztó, és lehet róla rosszakat, jókat is mondani egyaránt, én ezt elhiszem, de az, hogy ő mennyi melót beletett ebbe, és hogy ő 41 évesen úgy néz ki, ahogy, és olyan állapotban vagy, szerintem azt nem lehet elvitatni tőle, és tegnap sikerült gólt lőnie, nem is egyet, úgyhogy boldogság volt. Az én lelkemben mindenképp én büszke voltam rá magam részéről.
0: Amiről még nagyot szólt a sajtó, szerintem az a megnyitó volt, hogy most az igazi Shakira volt az, aki énekelt és táncolt, vagy valami dublőr Shakira. Nem tudom, nézted-e a megnyitót, mert én is így először így mondta a gyerekem is, hogy szerintem az nem a Shakira. De hát mondom, elmérték a Shakira, úgyhogy neki kell lenni, és utána láttuk a cikkeket, hogy hát másokban is felmerült ez a kérdés.
1: Igen, láttam, és hát bennem is felmerült ez a kérdés. Igen, hát valószínűleg mi ezekre jobban fókuszálunk. Ugye mondják, hogy azért nyilván egy pár műtéten túl van, és hogy nem úgy néz ki nyilván, mint 20 évvel ezelőtt, de én is, tehát én azt mondtam, hogy ha nem lett volna kiírva, hogy nem tudtam volna, hogy ő énekli ezt a dalt, akkor nem biztos, hogy azt mondtam volna rá, csak a hangja az
0: Sakirás volt.
1: De a külseje, igen, hát az nagy kérdés.
0: Na, a lényeg, hogy Sakira elég sok VB dalt tett le az asztalra, ezt most meghallgatjuk itt az Otthon hangján, és ha ma is szeretnétek követni a mérkőzéseket, akkor a B csoportban a Svájc-Kanada csap össze 21 órai kezdett el, és ha jól látom, akkor Bosznia-Hercegovina Katarral mérkőzik majd meg, illetve éjfélkor kezdődik a Marokkó-Haiti összecsapás, hogyha valaki nem tud aludni. Szóval jó szurkolást mindenkinek, maradjatok Timivel itt az Otthon hangján.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +36 70 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4 Rádió Dabas.
7: Hello, hello, hello! Itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: A vízdíjakkal kapcsolatban kért segítséget a főváros. Visszavonta a korábbi jegybankelnök díszpolgári címét egy önkormányzat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
10: Nachrichten,
11: Novel,
10: Noticias,
11: Novinky,
10: News,
11: magyarul és érthetően
10: hírek.
9: Vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra. Erre kért mindenkit a hőség miatt az egészség.
10: Nachrichten,
11: Novel,
10: Noticias,
11: Novinky,
10: News,
11: magyarul és érthetően
10: hírek.
9: Vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra.

0: Figyeljünk arra, hogy mindig legyen nálunk ivóvíz, különösen, hogyha útnak indulunk, vagy a szabadban tartózkodunk, tette hozzá. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében, jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrofális állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország víz közműhálózata. Országosan a víz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. A nemzeti tőkéseknek most kötelező segíteniük és mecénásként finanszírozniuk a konzervatív média működését. Olvasható abban a nyílt levélben, amelyet a korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter és az Orbán kormány volt űrkutatási biztosa közösen tett közzé. Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya azt írta, az elmúlt napokban a polgári jobboldali sajtóban tömeges elbocsátások zajlanak, családok egzisztenciája, emberi sorsok kerültek válságba. Úgy vélik, nem csak addig kell nemzeti értéket valló patriótának lenni, ami könnyű, hanem akkor is, amikor nehéz. Sőt, ekkor kell csak igazán kitartani az elveik mellett. Visszamondta Matolcsi György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt. Általában derült vagy gyengén felhős napos időre van kilátás, de a középső ország részben továbbra is több komoly felhő képződhet. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Délutánra 30-36 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádiója.
3: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. 2026. június 24-e szerda van, a mai nap az Ivánok ünnepelnek, őket és persze a születésnaposokat is szeretettel köszöntjük. 4 perc elmúlt 11 óra, úgyhogy most belekezdünk a mai Déli Bábunkba. Én Zoltán Timi vagyok, és este 6-ig hozom nektek a legjobb zenéket, először itt a Déli Bábban, aztán majd 3 órától a Hangárban is. Töltsétek velem ezt a délutánt!
2: Az ország szívében.
4: Együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Dabas.
4: Az otthon hangja.
5: A Déli Báb támogatója a Vicinktüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.

0: Döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: zene. A zene. A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
4: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18 per A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
3: Minden, ami vas.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossilóra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
5: Telefonszám 29-361-776.
6: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
7: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Idősek otthona, egészségügyi infrastruktúra fejlesztés és a 142-es vasútvonal, ezek a gyárt érintő legfontosabb fejlesztések. A repülőtér forgalmából eredő zajterhelés kérdéseiről folytattak egyeztetést a térség érintett településeinek vezetői. Nem lesz nagy a változatosság az időjárásban.
10: Hírmondó.
11: Rólunk szól.
10: Régiónk hírei.
11: Első kézből.
10: Első kézből.
9: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit Moldován Ágnestől hallják. Idősek otthona, egészségügyi infrastruktúra fejlesztés és a 142-es vasútvonal. Ezek a gyárt érintő legfontosabb fejlesztések, amelyekre már vannak tervei az önkormányzatnak. Az idősek otthonának tervezése elindult, az egészségügyi fejlesztésre pedig nyertes pályázat is van. A 142-es vasútvonal ügye pedig előre mozdulhat az új minisztériumi berendezkedés után. Pápai Mihály polgármestert hallják.
12: Nekünk mindig vannak tervei. Nem ránk szabták ugyan a Tisza pártnak a gondolatait, de az, hogy 20 000 férőhelyes idősek otthonát szeretnének építeni az országba. Nekünk terveink vannak, kész terveink vannak, szeretnénk ennek nekiállni minél hamarabb. Én azt gondolom, hogy most már minden akadály elgördült előle, itt most már csak a pénzügyi dolgokat kell összeállítani, és szerintem jövő elején meghirdetjük, és vége fele után elindulhat ennek az építése is. Sokan várják a városba, és utána ugye ott van az egészségügy. Ugye mi most kezdtünk egy egészségügyi fejlesztésbe, van egy 520 milliós pályázatunk, amit megnyertünk, azt is elindítjuk, tehát mi kapcsolódunk. Tehát 142-es vasútvonal, sokat beszélgettünk itt a 142-es vasútvonalról, és Vitézi Dávidról, aki ezt elkezdte 4,5-5 évvel ezelőtt, nem haladtunk sehova, nem volt ő ott, most ott van, kíváncsi leszek, hogy hova jutunk, előbb vagy utóbb ennek meg kell épülnie, hiszen itt a Szeged-Kecskemét autógyárak, ezeket el kell látni, el kell vinni, az ötös útnak a kamionforgalmát föl kell tenni vasútra a kamionforgalmat, mert gyorsabb, tisztább, sorolhatnám, nem feltétlen biztos, hogy most már az autópályák mellett lesznek ezek a nagy logisztikai központok, hanem inkább a vasút mellé telepednek, tehát ez megint egy komoly változás, és mi nem szeretnénk, hogyha gyár város központjába a vasút mindkét oldalán 3,5-4 méteres zajvédő fal menne.
9: A Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér forgalmából eredő zajterhelés kérdéséről folytattak egyeztetést a térség érintett településeinek vezetői Balajti István országgyűlési képviselővel. A találkozót Petőné Vízi Valéria péteri polgármestere kezdeményezte. A megbeszélésen Péteri, Monor és Üllő képviselői közösen ismertették azokat a lakossági tapasztalatokat és észrevételeket, amelyek szerint az elmúlt időszakban megnövekedett a repülőgép forgalomból származó zajterhelés a térségben. Üllő képviselői kiemelték, hogy a várost érintő környezeti hatások kezelésében korábban nem alakult ki olyan szakmai adatokra és környezeti hatástanulmányokra épülő követelményrendszer, amely megfelelően képviselte volna a helyi lakosság érdekeit a repülőtér üzemeltetői és az illetékes hatóságok felé. Álláspontjuk szerint az üllőieknek joguk van ahhoz, hogy életminőségüket érintő kérdésekben hatékony érdekképviseletet kapjanak. Az önkormányzatok tájékoztatása szerint a konstruktív hangulatú egyeztetés eredményeként Balajti István vállalta, hogy a három település által megfogalmazott javaslatokat és észrevételeket továbbítja a döntéshozók felé. Üllőváros önkormányzata hangsúlyozta, a jövőben is minden rendelkezésre álló szakmai és jogi eszközzel fellép annak érdekében, hogy mérséklődjön a repülőtéri forgalomból eredő zajterhelés, és a helyi lakosok érdekei megfelelő képviseletet kapjanak.
10: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
11: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
10: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra. www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
1: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Bokros Benett a Ferencváros U15-ös csapatával egy rangos nemzetközi tornán vett részt Mannheimben, ahol 14 ország 42 csapata mérte összetudását. Mezőnyben olyan neves klubok utánpótlása is ott voltak, mint a Glasgow Rangers, a Crvena Zvezda, vagy éppen a Deportivo La Coruña. A kétnapos megmérettetés során a ferencvárosi fiúk 9 mérkőzést játszottak, és nagy küzdelemben az előkelő 7. helyet szerezték meg. Egy ilyen erős nemzetközi mezőnyben ez komoly eredmény, amely rengeteg tapasztalatot és értékes játékpercet jelentett a játékosok számára. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
9: Döntően derült vagy gyengén felhős napos időben lesz részünk. Néhol zápor, zivatar is kialakulhat. Az északi a szél megélénkül. Délután 30-35 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet!
11: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
10: 93.4 Rádió Dabas.

0: zene alfája és omegája.
1: Rádió Dabas,
0: az otthon hangja.
2: Like no other. Flawless.

0: Déli báb támogatója a Vicinitű Zépker. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.
1: 93.4 Rádió Dabas. Két perc múlva dél, úgyhogy mi folytatjuk is a mai déli bábot, de előtte most közlekedünk egy kicsit. Az M0-as autóút keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M4-es autóút csomópontjánál kátyúznak, így a 39-es kilométernél a külső sávot lezárták. A torlódás mostanra már meghaladta a 8 kilométert.
2: Egyeztetés zajlik a pedagógusok sztrájk jogáról. Tavasszal kezdődhet a parkosítás a Városligetben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően hírek.
2: Társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet. A tankerületi iskolák autonómiájának növeléséről szóló társadalmi egyeztetéshez kapcsolódó dokumentumokat pénteken tették közzé a kormány.hu oldalon. A Lanner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett tervezetek egyebek mellett helyreállítják a nevelőtestületnek az intézmény működésével kapcsolatos döntéshozatalhoz fűződő jogosultságát, eltörlik a köznevelésben foglalkoztatottak szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat, szélesítik az intézményi igazgatók munkáltatói jogköreit a tankerületi központi fenntartású iskoláknál, továbbá eltörlik azon szabályt, amely szerint szakmai kérdésekben csak a nemzeti pedagógus karral lehet egyeztetni. A Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonalon több szakaszon és több ütemben végzett karbantartások miatt jelentős módosításokra kell készülni több hónapon át. Július 18-áig a Nyírség Intercity-k a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak. Menetrendjük módosul, 10 perccel korábban indulnak és 13 perccel később érkeznek. A járatok nem érintik a megszokott budapesti megállóhelyeket, Zugló, Kőbánya, Ferihegy és Ceglédet sem. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint Szlovákia bruttó államadósága a GDP 61,4%-át tette ki, írja a felvidék.ma hírportál. Ezzel az eredménnyel az ország jelentősen az Európai Unió 81,7%-os átlagos adósság szintje alatt marad. A közzétett adatok alapján az Európai Unió legeladósodottabb tagállamai közé Görögország, Olaszország és Franciaország tartozik 146, 137, valamint 111%-kal, míg Belgium a nemzeti össztermék 108, Spanyolország pedig a 101%-ával. Magyarország a közösségi átlag alatt van 75%-kal. A ceglédi járási ügyészség kiskorú veszélyeztetésének büntette miatt emelt vádat egy nővel szemben, aki gyógyszertől bódult állapotban veszélyeztette gyermeke életét, közölte a Pest vármegyei főügyészség. A nagykörösi nő 2024. júliusában alig egy éves gyermekével a nagykörösi csónakázótóhoz ment, ahol találkozott egy ismerősével, akitől kedélyjavító gyógyszert kért. Az ismerős a vádlottnak egy levélnyi, kizárólag orvosi rendelvényre kapható Xanaxot adott. A vádlott több szemgyógyszert is bevett, amitől tudatzavara alakult ki. Amikor a vádlott hirtelen felállt, a gyógyszerektől elvesztette az egyensúlyát és a tóba zuhant, ahová magával rántotta gyermekét a babakocsival. Az alig egy éves gyermek elmerült a vízben, és a testhőmérséklete csökkenni kezdett is bevett, amitől tudatzavara alakult ki. Amikor a vádlott hirtelen felállt, a gyógyszerektől elvesztette az egyensúlyát és a tóba zuhant, ahová magával rántotta gyermekét a babakocsival.

0: Délutánra 30-36 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. Két perc elmúlt dél, úgyhogy robogunk is tovább a Déli Báb második órájával, amiben hozom nektek például Nelly Furtuádót, de itt lesz velünk a Halott pénz is, sőt, hamarosan azt is kiderítjük, hogy kinek mit tartogatnak mára a csillagok.
2: A 70-es,
3: a 80-as,
2: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.
1: A Déli Báb támogatója a Vicintus Épke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.

Ez volt Akon és a Right Now, már is megyünk tovább Bruno és Kútvölgyi Sára közös lágerével, hamarosan pedig érkezem a napi horoszkóppal nektek. Addig is akkor szóljon a Lokka, itt az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: egész nap.
1: Rádió Dabas 93.4.
0: Az otthon hangja.

0: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: Ahogy az óra elején ígértem, hozom nektek a csillagok mai üzeneteit. Kedves kosok, ma egy régóta húzódó ügyben végre elindulhat valami, csak ne akarjatok mindent egyetlen lendülettel lezárni. Egy rövid beszélgetés több tisztázást hozhat, mint egy hosszú magyarázkodás. Ha bika vagy, ma adj időt magadnak. Nem kell minden kérdésre rögtön választ adnod, mert a megérzéseid szépen dolgoznak a háttérben. Estére különösen jól eshet egy kis nyugalom és kényeztetés. Ikrek szülöttei, ma nem lesz unalmas a napotok. Jöhet egy váratlan üzenet vagy program, ami teljesen átírja a terveiteket. Maradjatok rugalmasak, mert ebből még valami kifejezetten jó is kisülhet. Rákjegyűek, ma hallgassatok egy kicsit a szívetekre is. Nem kell mindig erősnek mutatnotok magatokat, mert egy őszinte mondat most közelebb hozhat valakit. A nap végére egy családi vagy baráti gesztus is sokat jelenthet nektek. Oroszlánként ma könnyen reflektorfénybe kerülhetsz. Ne szerénkedj túlzottan, mert most tényleg van mit megmutatnod. Egy munkával vagy ötlettel kapcsolatos elismerés is megtalálhat. Szüzek, ma a részletek hozzák meg az áttörést. Egy apró javítás vagy pontosítás sok későbbi bosszúságtól kímélhet meg benneteket. Azért ne akarjatok mindent tökéletesre csiszolni, mert a haladás most fontosabb. Mérlegjegyű hallgatóinak üzenjük, hogy ma érdemes világosan kimondani, mire van szükségetek, mert mások nem biztos, hogy maguktól ráéreznek. Egy őszinte, kedves határhúzás végül megkönnyebbülést hozhat. Skorpiók, ma működik a belső radarotok. Gyorsan megérzitek, ha valami nem teljesen úgy van, ahogy elsőre látszik. Ne reagáljatok azonnal, a kivárás most több információt adhat. Nyilasok, ma keressetek valami újat. Egy másik útvonal, egy spontán találkozó vagy egy friss ötlet feldobhatja a napotokat. Most akkor jártok jól, hogyha egy kicsit kiléptek a megszokott rutinból. Bakjegyűek, ma a nyugodt, következetesség a titkos fegyveretek. Nem kell versenyeznetek senkivel, mert a saját tempótokban is biztosan haladtok előre. Egy praktikus döntés később még sok időt és energiát spórolhat nektek. Vízöntők, ma érdemes nyitottnak maradnotok a szokatlan megoldásokra. Egy ötlet, amit elsőre furcsának éreztek, végül kifejezetten hasznos is lehet. Engedjétek, hogy egy kis spontaneitás is helyet kapjon a napotokban. Végezetül pedig, ha halak vagy, ma különösen sokat számít a belső békéd. Könnyen átveheted mások hangulatát, ezért fontos, hogy legyen egy kis időt feltöltődni. Egy séta, zene vagy csendes pillanat most meglepően sokat adhat neked.
0: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
1: A horoszkóp rovatot a Will Serker támogatta. Reklám.
0: Reklám.
3: Will Serker.
4: Villanyszerelési szaküzlet Sáriban.
3: Ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.
1: Ez reklám volt.

0: Daily Báb támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.
1: 93.4 Rádió Dabas. A hírek után már is folytatjuk a Déli Bábot, de most kitekintünk kicsit az utakra. Az M0-as autóút keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M4-es autóút csomópontjánál kátyúznak, ezért a külső sávot lezárták. A torlódás már közel 10 kilométeres, úgyhogy jelentősen hosszabb menetidőre kell készülni. Ha tehetitek, választhatok most inkább másik útvonalat.
2: Egyelőre nem kell fizetnie hozzájárulást a fővárosnak. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Egyelőre nem kell fizetnie a szolidaritási hozzájárulást a fővárosnak, október közepén viszont egy összegben kell 86 milliárd forintot átutalnia az államnak. Budapest vezetése abban bízik, hogy az ország pótköltségvetésének tárgyalása során meg tud egyezni a kormánnyal a fővárosi önkormányzat idei finanszírozásáról, írja a Kontroll. Budapest idei költségvetésében eredetileg 534 milliárd forint bevétellel számolt a főváros vezetése, de ezt az összeget menet közben 550 milliárdra emelték. Az első negyedéves pénzügyi beszámolóban már az emelt összeg olvasható. Szolidaritási hozzájárulás címén a fővárosi önkormányzatnak közel 100 milliárd forintot kellene befizetnie 2026-ban az államkasszába. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés tegnap elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, ami a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával, a struktúra új tulajdonosi felügyeleti pedig a független közmédia testület lesz. A jelenlegi MTVA helyett felálló sajtó alap már nem a struktúra működtetését, hanem a független média tartalomszolgáltatók, közösségi média szolgáltatások, közszolgálati műsorszámok és az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékek támogatását szolgálja. Célegyenesbe érkezett Budapest közbrinka rendszerének megújítása. Péntektől elindult az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte Karácsony Gergely pénteken Facebook oldalán. A főpolgármester azt írta, péntektől már láthatók az új generációs bubik a városban. Ez egy zárt tesztidőszak kezdetét jelzi. A Budapesti Közlekedési Központ munkatársai és partnereik például a kerékpáros klub teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finom hangolni ezt a bonyolult rendszert. Ezt követően jön az ajándékbubizás. Júliusban a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen próbálhatják ki a bicikliket. Csak regisztrálni kell hozzá, a felhasználás feltételeit e-mailben küldik majd. Az izraeli hadsereg légi csapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban. Válaszul a Hezbollah ismételt tűzszüneti jogsértéseire. Libanoni források szerint az izraeli támadásokban legkevesebb 15 ember vesztette életét Dél-Libanonban. A támadásokat követően Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások. A Hezbollahhoz közel álló televízió szerint az iráni tárgyalóküldöttség a dél-libanoni izraeli támadások miatt elhalasztotta utazását. Általában derült vagy gyengén felhős napos időre van kilátás, de a középső ország részben továbbra is több komoly felhő képződhet. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Délutánra 30-36 fok közé melegszik a levegő.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: A régió leghallgatottabb rádiója.
1: 93.4 Rádió Dabas. 2 perccel múlt 13 óra, úgyhogy folytatjuk is a mai Déli Bábot. Itt a grill szezon, és sokan előkeresik az eldobható alumínium tárcákat is. Hogy vajon mennyire ajánlott ezekben a tárcákban grillezni, annak a mai tudásmorzsákban nézünk majd közösen utána. Tartsatok velem ebben az órában is, itt az Otthon hangján.
4: Az ország szívében.
3: Együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.
0: A Déli Báb támogatója a Vicink tüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.

0: Rádió Dabas.
1: A régió leghallgatottabb rádiója.
2: Hey everyone, this is Fela Grand and this is my new track, One Two Step, on your favorite radio station.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: kirepcsolog a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örök kirepcsolog a véremben.
1: 93.4 Rádió Dabas.

Madonna slágere után a következő percekben arról lesz szó, hogy jó ötletre anonimű tárcákban túlezni, és hogy mire figyeljünk, hogy a sütőt beköszöntött a grill szezon, előkerülnes is legyen. Sok a zöldségek, a baráti összejövetelek, és velük együtt az eldobható alumínium grill tárcák is. Ezek valóban kényelmesek, hiszen felfogják a lecsöpögő zsiradékot, könnyebb utána takarítani, és a kisebb zöldségek vagy a hal sem esik át a rácson. Mielőtt azonban automatikusan minden ételt ilyen tálcán készítenénk, érdemes néhány szempontot figyelembe venni. Az alumínium tálcák egyik hátránya, hogy az étel nem érintkezik közvetlenül a forró ráccsal. Emiatt kevésbé alakul ki az a pirult, ropogós kéreg, amely a grillezett húsok és a zöldségek jellegzetes ízét adja. A tálca alján ráadásul összegyűlik a húsleve, a pálc és a zöldségekből távozó víz, ezért az étel könnyebben párolódik, mint sül. Így a steak vagy a kolbász kevésbé lesz kérges, a zöldség pedig könnyebben válik puhává, kissé főtt állagúvá. Egészségügyi szempontból sem kell pánikba esni, de azért jó óvatosnak lenni. Magas hőmérsékleten, főleg savas vagy nagyon sós ételeknél, például mondjuk citromos, ecetes, paradicsomos páccal készült húsoknál több alumínium kerülhet az ételbe. Ez alkalmi használat mellett általában nem jelent komoly veszélyt az egészséges emberek számára, de rendszeresen nem érdemes savas ételeket alumíniumba sütni vagy hosszasan tárolni. Vesebetegség esetén különösen fontos ez az elővigyázatosság. Az sem jó megoldás viszont, ha a zsíros húsokat teljesen felügyelet nélkül közvetlenül a láng fölött sütjük. Amikor a zsír a parázsra vagy a lángra csöpög, füst keletkezik, és ebből olyan vegyületek kerülhetnek az étel felszínére, amelyekből jobb, minél kevesebbet fogyasztanunk. A legjobb kompromisszum az lehet, hogyha a zsírosabb húsok alá csepptálcát teszünk, de magát az ételt inkább a rácson sütjük. Halhoz, apróbb zöldségekhez vagy kisebb falatokhoz pedig jó választás lehet egy többször használható, lyukacsos, rozsdamentes acél grillkosár. Így kevesebb hulladék keletkezik, az étel is finomabb lehet, és a grill élményből sem vesz el az a bizonyos ropogós, füstös nyári hangulat.

0: Bab támogatója a Vicintu Zipker. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül.
1: 93.4 Rádió Dabas. Perceken belül folytatjuk a délután, de a hírek előtt most újra közlekedünk egy kicsit. Az Útinform arról tájékoztat, hogy az M0-as autóút keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M4-es autóúti csomópontjánál kátyúznak, ezért a külső sávot lezárták. A torlódás már közel 10 kilométeres, úgyhogy jelentősen hosszabb menetidőre kell készülni. Ha tehetitek, akkor választhatok most másik útirányt.
2: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek!
2: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett, az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített ár kivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz módja a tárcavezetőnek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Felidézte, a gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát. Egyszer 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, másodszor pedig 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A Magyar Katonai Múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a Katonai Múzeumnak teremtette, vélekedett. Reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra a hírre, hogy a rendőrség nyomoz egy 2 éves kisfiú halála ügyében, aki a Tatabányai Kórházban vesztette életét lázgörcsben. Facebook posztjában felidézte, hogy 2 évvel ezelőtt társszerzőként arról írt, hogy mit lehet tanulni egy angliai gyermekhalál és egy magyar eset összevetéséből. Azt hasonlították össze, hogyan reagál a tragédiákra egy egészségügyi rendszer. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezekből az esetekből ne tanuljunk, mert minden esetleges rendszerhibából elveszített beteggel nem csak egy életet veszítünk el, hanem a rendszerbe vetett bizalom egy darabját is, mondta. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. 10 hetes közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyermekek biztonságára a közúti közlekedésben, hívta fel a figyelmet Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatóján. Nagyon sok gyermek ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni, szülők nélkül akár nagyobb távolságra, olykor kiszakadva a biztonságos környezetéből. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, hogyha úgy érzik, bajba kerültek, vagy úgy érzik, eltévedtek. Javasoljuk, hogy tanítsák meg számukra a legfontosabb személyes adataikat, a szülők nevét, elérhetőséget, fogalmazott. Általában derült vagy gyengén felhős napos időre van kilátás, de a középső ország részben továbbra is több komoly felhő képződhet. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Délutánra 30-36 fok közé melegszik a levegő.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
6: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. 3 perce múlt 14 óra, úgyhogy a déli báb 4. órájával folytatjuk ezt a délutánt. A jó zenék mellett hamarosan hozok nektek közérdekű infókat. Ági érkezik a vételkörzet friss híreivel, Krisztián pedig majd a sporthírekkel. Tartsatok velünk. 3 perce múlt 14 óra, úgyhogy a déli báb 4. órájával folytatjuk ezt a délutánt. A jó zenék mellett hamarosan hozok nektek közérdekű infókat. Ági érkezik a vételkörzet friss híreivel,

0: Nem értünk egyet mindenben,
1: de a zene közös nevező lehet.
0: Válaszd a legjobb dalokat!
1: Rádió Tabas,
0: az otthon hangja.
2: Sziasztok, itt Diaz
3: és Menta.
2: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
4: Hiába

0: értéket közvetítünk.
1: Közérdekű információk.
2: Izgalmas esti élménnyel készülnek az Eleven gyál 10. születésnapja alkalmából, ugyanis Fények kavalkádja ragyogja be a kiserdőt június 28-án este az Eleven gyál 10. születésnapi eseményén. A fényfestés mellett koncerttel, meglepetésekkel és közös nosztalgiázással is készülnek a látogatóknak. Továbbá piknik mozi lesz Bugyin a Beleznai kastélyparkban július 18-án. A vendégvárás este 7 órától kezdődik, este fél 9-től pedig a Hogyan tudnék élni nélküle című filmet vetítik majd. A belépés ingyenes, szeretettel várnak minden érdeklődőt. Valamint éjszakai lepkevadászatra készülnek Albertirsán, éjszakai fénycsapdás lepkebeutatóra várják a kicsiket és a nagyokat július 11-én este 6 órától a Ceglédi út 42 szám alatt található természetismereti bemutatóházban.
0: A Rádió Dabas
1: közérdekű információit hallottad.

0: 80-as,
1: a 90-es évek slágereivel
0: és a mai kedvencekkel
1: minden korban
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: A terveknek megfelelő ütemben halad a Monori erdői óvoda új csoportszobájának kialakítása. Szennyvízbekötési moratórium elrendelését kezdeményezték a települések Dunavarsány környékén. Folytatódik a kánikula.
5: Hírmondó.
6: Rólunk szól.
5: Régiónk hírei.
6: Első kézből.
5: Első kézből.
4: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit Moldován Ágnestől hallják. A terveknek megfelelő ütemben halad a Monori erdői csicsergő óvoda és konyha új 7. csoportszobájának kialakítása. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a beruházás jelenlegi állapota alapján minden adott ahhoz, hogy az új épületrész a következő nevelési év kezdetére elkészüljön. A kivitelező és a műszaki ellenőr részvételével a napokban helyszínbejárást tartottak, amelynek során áttekintették az építkezés aktuális helyzetét. A tapasztalatok szerint a munkálatok megfelelő ütemben zajlanak, és továbbra is a tervezett menetrend szerint haladnak. Az új épületrész falazata már elkészült, jelenleg pedig a tetőszerkezet építése folyik. A beruházás nem csupán az óvoda férőhelyeinek bővítését szolgálja. Az új csoportszoba elkészültével a tornaszoba visszakaphatja eredeti funkcióját, így a gyermekek számára ismét teljes körűen biztosíthatók lesznek a mozgásfejlesztő foglalkozások és a közös sportolási lehetőségek. A jelenlegi készültségi fok alapján várhatóan a 2026-27-es nevelési év kezdetére elkészül az új csoportszoba, így a gyermekek már egy korszerűbb és komfortosabb környezetben kezdhetik meg az új időszakot. A Dunavarsány és környéke önkormányzati szennyvíztársulás szennyvízbekötési moratórium elrendelését kezdeményezte a DPMV ZRT-nél a térség szennyvízkapacitásainak megőrzése érdekében. A társulás tájékoztatása szerint az elmúlt években jelentős fejlesztés valósult meg a dunavarsányi szennyvíztisztító telepen, amelynek eredményeként a napi kapacitás 3840 köbméterre bővült. A jelenlegi terhelés azonban már megközelíti a napi 3445 köbmétert, így a rendelkezésre álló szabad kapacitás jelentősen csökkent. A szakemberek szerint a fennmaradó kapacitások megőrzése elengedhetetlen annak érdekében, hogy a jövőben teljesíthetők legyenek a már kiadott talajterhelési díjaloli mentességekhez kapcsolódó kötelezettségek, valamint biztosítható legyen a lakossági, intézményi és közületi igények kiszolgálása. A Dunavarsány és környéke önkormányzati szennyvíztársulást alkotó 6 település, Áporka, Délegyháza, Dunavarsány, Majosháza, Szigetszentmárton és Taksony képviselő testületei a múlt héten megtartott ülésen arról döntöttek, hogy kezdeményezik a szennyvízbekötési moratóriumhoz szükséges megállapodás megkötését. A DPMV ZRT tájékoztatása szerint a jövőben a csatorna bekötésekhez szükséges nyilatkozatok kiadása korlátozottan történik. Új bekötések elsősorban azoknál az ingatlanoknál engedélyezhetők, ahol a rákötési igény korábban már befogadásra került, vagy ahol érvényes településfejlesztési szerződés és korábban lekötött kapacitás áll rendelkezésre. A döntés célja, hogy a térség szennyvízelvezetési rendszere hosszú távon is biztonságosan és fenntarthatóan működhessen, miközben a meglévő és jövőbeni kötelezettségek teljesítése nem kerül veszélybe.
5: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
6: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
5: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
2: Lelátó extra.
7: A Rádió Dabashelyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Bronzérmesként végzett a magyar minifutball válogatott a pozsonyi Európa bajnokságon, miután az elődöntőben 5-1-re kikapott Ukrajnától. Bő 20 percig nem született gól a meccsen, ám az első félidő hajrájában az ukránok kétszer is betaláltak egy percen belül. Vadim Ivanov gólja után Denis Blank is megzörgette a hálót. Bár a második félidő 8. percében Kész Tibor visszahozta a reményt közeli lövésével, egy perc múlva a különbség ismét 2-re nőtt, mivel Ivanov újabb gólt szerzett. 10 perccel később Alekszandr Kolesnikov a maradék reményt is elvette, góljával 3-ra nőtt a differencia, és miután Dmitro Sorokin is gólt szerzett, még a mieink 5-1-es vereséget szenvedtek. Mivel a harmadik helyért nem játszanak mérkőzést, két bronzérmese van a tornának, az egyik a magyar válogatott, amely 2017 után zárt ismét harmadikként. A magyar csapat tagja a Melton FC Dabas játékosa Domokos Bálint. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
4: Holnap derült, napos idő várható, csapadék nélkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakulhat. Köszönöm a figyelmet!
6: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
5: 93.4 Rádió Davas.
8: Amit én élek, az csak fél élek, és minden este kínoznak a kérdések. Egy fiatal testben bén léle, van itt bent és csak Isten tudja miért téged. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másért a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: Hol vagy?
1: Otthon?
0: Úton?
1: Munkában?
0: Mindenütt veled van!
1: 93.4 Rádió Dabas.

Június 24-e van, és ma ünnepli 39. születésnapját Lionel Messi, akit sokan minden idők egyik legnagyobb futballistájának tartanak. Pályafutása során szinte minden fontos trófeát megnyert már, miközben játékával generációkat inspirált világszerte. Bár neve elsősorban a futballal fort össze, Messi már a kitartás, az alázat és a kivételes tehetség szimbóluma lett. Születésnapját ráadásul most úgy ünnepelheti, hogy a világbajnokságon is remek teljesítményt nyújt, és tovább gyarapítja legendáját. Innen is boldog születésnapot, és még sok-sok gól élményt kívánunk neki, és hát akkor mi más is következhetne most, mint az idei VB egyik hivatalos slágere, érkezik Shakiráéktól a Die Die itt az Otthon hangján.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Amíg

0: Béli báb támogatója a viccig tüzépke. Mert jó neked. Miért? Hamarosan kiderül. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
4: 93.4 Rádió Dabas. A mai déli bábunk végéhez értünk, de már is folytatjuk a hangárral a délutánt. Az útinform arról tájékoztat, hogy az M0-es autóút keleti szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M4-es autóút csomópontjánál három személyautó ütközött össze, a torlódás már körülbelül 7 kilométeres, úgyhogy ha tehetitek, akkor választhatok másik útvonalat, illetve lassú a haladás Lajos Mizsén is a Dózsa-György úton.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
5: A vízdíjakkal kapcsolatban kért segítséget a főváros. Visszavonta a korábbi jegybankelnök díszpolgári címét egy önkormányzat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
6: Nachrichten,
7: Novel,
6: Noticias,
7: Novinky,
6: News.
7: Magyarul és érthetően
6: hírek.
5: Vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra. Erre kért mindenkit a hőség miatt az egészségügyi miniszter, azt hangsúlyozva, ilyenkor a legfontosabb, hogy pótoljuk a folyadékot. Hegedűs Zsolt a Facebook oldalán kiemelte, a tartós meleg komoly megterhelést is jelent a szervezet számára. Ilyenkor különösen fontos, hogy a nap folyamán rendszeresen ígyunk vizet, és ne várjuk meg, amíg szomjasnak érezzük magunkat. A nagy melegben a szokásos napi másfél-két liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk. Figyeljünk arra, hogy mindig legyen nálunk ivóvíz, különösen, hogyha útnak indulunk, vagy a szabadban tartózkodunk, tette hozzá. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvíz bázis megőrzése érdekében, jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrofális állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország vízközösségek. Hálózata. Országosan önvíz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. A nemzeti tőkéseknek most kötelező segíteniük és mecénásként finanszírozniuk a konzervatív média működését. Olvasható abban a nyílt levélben, amelyet a korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter és az Orbán kormány volt űrkutatási biztosa közösen tett közzé. Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya azt írta, az elmúlt napokban a polgári jobboldali sajtóban tömeges elbocsátások zajlanak, családok egzisztenciája, emberi sorsok kerültek válságba. Úgy vélik, nem csak addig kell nemzeti értéket valló patriótának lenni, amíg könnyű, hanem akkor is, amikor nehéz. Sőt, ekkor kell csak igazán kitartani az elveik mellett. Visszamondta Matolcsi György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt. Általában derült vagy gyengén felhős napos időre van kilátás, de a középső ország részben továbbra is több komoly felhő képződhet. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Délutánra 30-36 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
7: A régió leghallgatottabb rádiója.
4: 93.4 Rádió Dabas. 3 perccel múlt 15 óra, úgyhogy ezzel el is érkeztünk a hangár első órájához. Itt lesz velünk többek között Elton John és Zséda is, de most indítsuk az órát Roy és Ádámmal, ez itt a Trambulin az Otthon hangján.
7: Az ország szívében.
3: Együtt a legjobbakkal.
7: Rádió Dabas.
3: Az Otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az év koncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: döntések sorozat.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: 93.4 Rádió Dabas. Már is folytatjuk a mai hangár, de előtte ránézünk az élőképre. Amin az látszódik, hogy lassú a haladás az M0-áson Gyál térségében Maglód irányába, és szintén tolódásra kell számítani Ecser térségében is, kb. 10 perc menetidő növekedéssel kell számolnotok, amennyiben arra autóztok.
1: Egyeztetés zajlik a pedagógusok sztrájk jogáról. Tavasszal kezdődhet a parkosítás a Városligetben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet. A tankerületi iskolák autonómiájának növeléséről szóló társadalmi egyeztetéshez kapcsolódó dokumentumokat pénteken tették közzé a kormány.hu oldalon. A Lanner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett tervezetek egyebek mellett helyreállítják a nevelődestületnek az intézmény működésével kapcsolatos döntéshozatalhoz fűződő jogosultságát. Eltörlik a köznevelésben foglalkoztatottak szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat, szélesítik az intézményi igazgatók munkáltatói jogköreit a tankerületi központi fenntartású iskoláknál, továbbá eltörlik azon szabályt, amely szerint szakmai kérdésekben csak a Nemzeti Pedagógus Karral lehet egyeztetni. A Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonalon több szakaszon és több ütemben végzett karbantartások miatt jelentős módosításokra kell készülni több hónapon át. Július 18-áig a Nyírség Intercity a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak. Menetrendjük módosul, 10 perccel korábban indulnak és 13 perccel később érkeznek. A járatok nem érintik a megszokott budapesti megállóhelyeket, Zugló, Kőbánya, Ferihegy és Ceglédet sem. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint Szlovákia bruttó államadóssága a GDP 61,4%-át tette ki, írja a felvidék.ma hírportál. Ezzel az eredménnyel az ország jelentősen az Európai Unió 81,7%-os átlagos adósság szintje alatt marad. A közzétett adatok alapján az Európai Unió legeladósodottabb tagállamai közé Görögország, Olaszország és Franciaország tartozik 146, 137, valamint 111%-kal, míg Belgium a nemzeti össztermék 108, Spanyolország pedig a 101%-ával. Magyarország a közösségi átlag alatt van 75%-kal. A ceglédi járási ügyészség kiskorú veszélyeztetésének büntette miatt emelt vádat egy nővel szemben, aki gyógyszertől bódult állapotban veszélyeztette gyermeke életét, közölte a Pest vármegyei főügyészség. A nagykörösi nő 2024. júliusában alig egy éves gyermekével a nagykörösi csónakázótóhoz ment, ahol találkozott egy ismerősével, akitől kedélyjavító gyógyszert kért. Az ismerős a vádlottnak egy levélnyi, kizárólag orvosi rendelvényre kapható Xanaxot adott. A vádlott több szemgyógyszert is bevett, amitől tudatzavara alakult ki. Amikor a vádlott hirtelen felállt, a gyógyszerektől elvesztette az egyensúlyát és a tóba zuhant, ahová magával rántotta gyermekét a babakocsival. Az alig egy éves gyermek elmerült a vízben, és a testhőmérséklete csökkenni kezdett. A tragédiát egy arra járó férfi akadályozta meg, aki kimentette a gyermeket a vízből és értesítette a mentőket is. Csütörtökön túlnyomóan derült, napos idő várható csapadék nélkül. Az északias szél többnyire nem mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakulhat.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
3: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja. Egy perccel múlt 16 óra, így a hangár második órájával folytatjuk a délutánunkat. Hivatalosan is elérkezett a vakáció, ezért a mai ételízesítőben egy kicsit a gyerekeknek szeretnék kedvezni. Olyan gyors desszert receptet hozok, aminek biztos örülnek majd a kicsik, és talán egy kicsivel nagyobbak is. Úgyhogy maradjatok továbbra is itt az otthon hangján.
3: A 70-es,
2: a 80-as,
3: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.

0: Pretty boy.
1: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
2: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

Ma van Szent Ján napja, az előző éjszaka pedig az év egyik legkülönlegesebb, legtöbb hagyományt őrző időszaka. Szent Iván éjének a június 23-áról 24-ére virradó éjszakát nevezzük, amelyet régen a nyári napfordulóhoz, a fényhez és az új élethez kötöttek. Magyarországon évszázadokon át örömtüzeket gyújtottak ilyenkor, és a fiatalok gyakran át is ugratták a lángokat. A hiedelem szerint ez egészséget, szerencsét és szerelmi boldogságot hozott. A tűznek tisztító, védelmező erőt tulajdonítottak, ezért sok helyen gyógynövényeket is dobtak a lángok közé. Úgy tartották, hogy ezen az estén a természetnek különleges ereje van, a gyógynövények pedig ilyenkor a leghatásosabbak. A lányok virágkoszorút fontak és jóslásokkal próbálták megtudni, ki lesz majd a párjuk. A keresztény hagyományban június 24-e keresztelő Szent János ünnepe, innen ered a Szent Iván elnevezés is. Ma már inkább fesztiválokkal, koncertekkel, tűzugrással és nyáresti programokkal ünnepeljük. Egy biztos, Szent Iván éjje tökéletes alkalom arra, hogy egy kicsit tovább maradjunk kint, nézzük a nyári égboltot, és hagyjuk, hogy a legrövidebb éjszakák egyikének varázsa megérkezzen hozzánk is.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Babas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
5: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18 per A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
4: Minden, ami vas.
6: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
7: Telefonszám 29 361 776.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Volt

0: más a vacsorát is megfőzi helyetted?
1: Nem, de néhány jó ötletünk azért még lehet.
0: Gyorsan elkészíthető, tartalmas, ínycsiklandó vacsoratippek.
1: Ételízesítő.
0: Jó ízű, gasztronómiai percek.
2: Ahogy az óra elején már ígértem, a mai ételajánlónk egy kicsit a gyerekeknek is kedvez, ugyanis a smarni, azaz a császár morzsa receptjével készültem nektek. Szükségetek lesz hozzá 3 darab tojásra, 10 deka cukorra, 30 deka lisztre, 4 deci tejre, 10 dekagram vajra, vaníliás cukorra, citromhéjra, sóra és, hogyha szeretitek, akkor mazsolára. Először is a tojások sárgáival, a tejjel, a cukorral és a liszttel sűrű palacsinta tészta szerűt keverünk, aztán ezt ízesítjük reszelt citromhéjával és vaníliás cukorral. Ebbe beletesszük a megduzzasztott mazsolát, majd beleforgatjuk a felvert tojásfehérjét is. Ha ezzel megvagyunk, a vajat egy serpenyőbe felforrósítjuk és a masszát beleöntjük. Mikor az alja kicsit megszilárdult, megpróbáljuk megfordítani, de nem baj, ha csak részletekben megy, hiszen előbb-utóbb morzsásnak kell úgy is lennie. Folyamatosan hagyjuk megszilárdulni, megforgatjuk, kissé daraboljuk az eszközzel, míg el nem éri a kívánt méretét, és aranyszínűek nem lesznek ezek a morzsák. Ezt aztán bármilyen lekvárral öntöttel tálalhatjuk. Jó étvágyat kívánunk mi is hozzá!
1: Ételízesítő. Fűszerezett pillanatok.
0: A Rádió Dabas gasztronómiai iránytűje.
1: Minden délután 3:45-kor a 93.4-en.

0: Sofia. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: 93.4 Rádió Dabas. A hírek után érkezem is a hangár újabb órájával, de most közlekedünk kicsit. Lépésben halad a forgalom az M0-áson Vecsés és Ecser térségében Péccel irányában, valamint szintén lassú a haladás az 51-es úton Dunaharasztinál.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Egyelőre nem kell fizetnie hozzájárulást a fővárosnak. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News.
4: Magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Egyelőre nem kell fizetnie a szolidaritási hozzájárulást a fővárosnak, október közepén viszont egy összegben kell 86 milliárd forintot átutalnia az államnak. Budapest vezetése abban bízik, hogy az ország pótköltségvetésének tárgyalása során meg tud egyezni a kormánnyal a fővárosi önkormányzat idei finanszírozásáról, írja a Kontroll. Budapest idei költségvetésében eredetileg 534 milliárd forint bevétellel számolt a főváros vezetése, de ezt az összeget menet közben 550 milliárdra emelték. Az első negyedéves pénzügyi beszámolóban már az emelt összeg olvasható. Szolidaritási hozzájárulás címén a fővárosi önkormányzatnak közel 100 milliárd forintot kellene befizetnie 2026-ban az államkasszába. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés tegnap elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, ami a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával, a struktúra új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A jelenlegi MTVA helyett felálló sajtó alap már nem a struktúra működtetését, hanem a független média tartalomszolgáltatók, közösségi médiaszolgáltatások, közszolgálati műsorszámok és az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékek támogatását szolgálja. Célegyenesbe érkezett Budapest közbrinka rendszerének megújítása. Péntektől elindult az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte Karácsony Gergely pénteken Facebook oldalán. A főpolgármester azt írta, péntektől már láthatók az új generációs bubik a városban. Ez egy zárt tesztidőszak kezdetét jelzi. A Budapesti Közlekedési Központ munkatársai és partnereik például a Kerékpáros Klub teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finom hangolni ezt a bonyolult rendszert. Ezt követően jön az ajándékbubizás. Júliusban a Budapest Bu alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen próbálhatják ki a bicikliket. Csak regisztrálni kell hozzá, a felhasználás feltételeit e-mailben küldik majd. Az izraeli hadsereg légi csapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban. Válaszul a Hezbollah ismételt tűzszüneti jogsértéseire. Libanoni források szerint az izraeli támadásokban legkevesebb 15 ember vesztette életét Dél-Libanonban. A támadásokat követően Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások. A Hezbollahhoz közel álló televízió szerint az iráni tárgyalóküldöttség a dél-libanoni izraeli támadások miatt elhalasztotta utat. Csütörtökön túlnyomóan derült, napos idő várható csapadék nélkül. Az északi szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
4: A régió leghallgatottabb rádiója.
1: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. Két perc elmúlt 17 óra, úgyhogy ezzel be is fordultunk a mai hangár harmadik órájába. Ma már többször szóba került, hogy kánikulát jósolnak a következő napokra is, főleg hétvégére, úgyhogy megpróbáltam ennek megfelelő programajánlókat hozni nektek a mai kultúrkálóba. Töltsétek velem ezt az órát is.
4: Az ország szívében.
3: Együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Visszatérnek az oltári srácok. Az Árt Színtér örömmel jelenti be, hogy az idei esztendő elején hatalmas sikerrel lezajlott oltári srácok turné a korábbi tervektől eltérően mégsem a végső búcsút jelenti a közönségtől. A rajongók kérésére ugyanis 2026-ban minden eddiginél látványosabb, nagyszabású koncert musical keretében a Paplászló Sportarénában lép színpadra az eredeti szereplőgárda, azaz Dolhai Attila, Serbán Attila, Mészáros Árpád Zsolt, Kerényi Miklós Máté és Szabó Dávid. A koncert tehát június 27-én este 7-kor kezdődik a Paplászló Sportarénában.

0: Helytálló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: A Grund Vígszínházi fiú zenekar immár harmadszor a Budapest Park színpadán. A csapat 2017-ben alakult, tagjai mind a Dés László, Geszti Péter, Grecsó Krisztián, a Pál utcai fiúk című nagy sikerű zenés játék Vígszínházi ősbemutatójának szereplői. A sokoldalú színházi kiválóságok egészen pontosan Ember Márk, Medvecki Balázs, Wunderlich József, Zoltán Árod és a zenekar vezető Feszbaum Béla, tehát ezzel egy új oldalukat csillogtatják meg a színpadon. Repertoárjukban helyet kap a Pál utcai fiúk darab betétdalai mellett több legendás Vígszínházi sláger, jól ismert Presser dal és természetesen néhány kedvenc a hazai és külföldi klasszikus rock világából, Elvis Presleytől, az Illéstől, Brian Adamsen át, egészen a The Rolling Stonesig. A koncert június 28-án vasárnap lesz este 6 órakor a Budapest Parkban, most pedig akkor velük megyünk tovább, érkezik a Mi vagyunk a Grund, itt az Otthon hangján.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Medve és madár a legjobb barátok, és mindent együtt csinálnak, a piknikezéstől kezdve a torta evésen át a túrázásig. Kedvenc időtöltésük a felhőnézés. Történeteik igaz életmesék, amelyek a család minden tagjának szórakoztatóak és izgalmasak. Jarvis nagyon érti a gyermekek nyelvét, meséi tele vannak humorral, önreflexióval és belső érzelmek megfogalmazásával. Fontos témákat vet fel, úgy mint a bizalom, a barátság, az irigység és a boldogság. A két főszereplő kis konfliktusai segítenek a gyerekeket feszítő kérdéseket megválaszolni, és végül mindig elsimulnak ezek a kérdések, hiszen mindketten arra vágynak, hogy a másik boldog legyen. A 4 éves kortól ajánlott báb előadás június 27-én tekinthető meg a Margit-szigeti meseszínpadon délelőtt 12:30-tól.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
4: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest, Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
5: Volkswagen.
6: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
7: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
6: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
7: Ott. Meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
6: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
7: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
6: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
2: 93.4
8: Rádiódabas.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
10: A terveknek megfelelő ütemben halad a Monori erdői óvoda új csoportszobájának kialakítása. Szennyvízbekötési moratórium elrendelését kezdeményezték a települések Dunavarsány környékén. Folytatódik a kánikula.
2: Hírmondó.
8: Rólunk szól.
2: Régiónk hírei.
8: Első kézből.
2: Első kézből.
10: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dabas helyi híreit Moldován Ágnestől hallják. A terveknek megfelelő ütemben halad a Monori erdői csicsergő óvoda és konyha új 7. csoportszobájának kialakítása. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a beruházás jelenlegi állapota alapján minden adott ahhoz, hogy az új épületrész a következő nevelési év kezdetére elkészüljön. A kivitelező és a műszaki ellenőr részvételével a napokban helyszínbejárást tartottak, amelynek során áttekintették az építkezés aktuális helyzetét. A tapasztalatok szerint a munkálatok megfelelő ütemben zajlanak, és továbbra is a tervezett menetrend szerint haladnak. Az új épületrész falazata már elkészült, jelenleg pedig a tetőszerkezet építése folyik. A beruházás nem csupán az óvoda férőhelyeinek bővítését szolgálja. Az új csoportszoba elkészültével a tornaszoba visszakaphatja eredeti funkcióját, így a gyermekek számára ismét teljes körűen biztosíthatók lesznek a mozgásfejlesztő foglalkozások és a közös sportolási lehetőségek. A jelenlegi készültségi fok alapján várhatóan a 2026-27-es nevelési év kezdetére elkészül az új csoportszoba, így a gyermekek már egy korszerűbb és komfortosabb környezetben kezdhetik meg az új időszakot. A Dunavarsány és környéke önkormányzati szennyvíztársulás szennyvízbekötési moratórium elrendelését kezdeményezte a DPMV ZRT-nél a térség szennyvízkapacitásainak megőrzése érdekében. A társulás tájékoztatása szerint az elmúlt években jelentős fejlesztés valósult meg a dunavarsányi szennyvíztisztító telepen, amelynek eredményeként a napi kapacitás 3840 köbméterre bővült. A jelenlegi terhelés azonban már megközelíti a napi 3445 köbmétert, így a rendelkezésre álló szabad kapacitás jelentősen csökkent. A szakemberek szerint a fennmaradó kapacitások megőrzése elengedhetetlen annak érdekében, hogy a jövőben teljesíthetők legyenek a már kiadott talajterhelési díjaloli mentességekhez kapcsolódó kötelezettségek, valamint biztosítható legyen a lakossági, intézményi és közületi igények kiszolgálása. A Dunavarsány és környéke önkormányzati szennyvíztársulást alkotó 6 település, Áporka, Délegyháza, Dunavarsány, Majosháza, Szigetszentmárton és Taksony képviselő testületei a múlt héten megtartott ülésen arról döntöttek, hogy kezdeményezik a szennyvízbekötési moratóriumhoz szükséges megállapodás megkötését. A DPMV ZRT tájékoztatása szerint a jövőben a csatorna bekötésekhez szükséges nyilatkozatok kiadása korlátozottan történik. Új bekötések elsősorban azoknál az ingatlanoknál engedélyezhetők, ahol a rákötési igény korábban már befogadásra került, vagy ahol érvényes településfejlesztési szerződés és korábban lekötött kapacitás áll rendelkezésre. A döntés célja, hogy a térség szennyvízelvezetési rendszere hosszú távon is biztonságosan és fenntarthatóan működhessen, miközben a meglévő és jövőbeni kötelezettségek teljesítése nem kerül veszélybe.
2: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
8: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
2: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
8: www.radiodabas.hu-ra.
5: Lelátó extra!
11: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Bronzérmesként végzett a magyar minifutball válogatott a pozsonyi Európa-bajnokságon, miután az elődöntőben 5-1-re kikapott Ukrajnától. Bő 20 percig nem született gól a meccsen, ám az első félidő hajrájában az ukránok kétszer is betaláltak egy percen belül. Vadim Ivanov gólja után Denis Blank is megzörgette a hálót. Bár a második félidő 8. percében Kész Tibor visszahozta a reményt közeli lövésével, egy perc múlva a különbség ismét 2-re nőtt, mivel Ivanov újabb gólt szerzett. 10 perccel később Alekszandr Kolesnikov a maradék reményt is elvette, góljával 3-ra nőtt a differencia, és miután Dmitro Sorokin is gólt szerzett, még a mieink 5-1-es vereséget szenvedtek. Mivel a harmadik helyért nem játszanak mérkőzést, két bronzérmese van a tornának, az egyik a magyar válogatott, amely 2017 után zárt ismét harmadikként. A magyar csapat tagja a Melton FC Dabas játékosa Domokos Bálint. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
10: Holnap derült, napos idő várható, csapadék nélkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 18 fok között várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között alakulhat. Köszönöm a figyelmet!
8: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
2: 93.4 Rádió Dabas.

0: 93.4 Rádió Dabas. Elérkeztünk a mai hangárunk harmadik órájának végéhez, úgyhogy utoljára még kitekintünk együtt az utakra. Lépésben halad a forgalom Gyálon, a József Attila utcában és az M4-es úton is Üllő térségében.
1: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
0: Ma este 9 órától a Filmcafé csatornáján a Mr. és Mrs. Miss amerikai akcióvégjátékot láthatjátok 2005-ből. A történet szerint minden családnak van rejtegetni valója, apró cseprő, kisebb-nagyobb titka. De amit a látszólag átlagos életvitelű Smith házaspárt akargat a külvilág és egymás elől, hát olyan biztosan kevésnek van. Jane és John valójában jól fizetett, megbízhatóan hatékony munkát végző bérgyilkosok, akik ráadásul két egymással szemben álló szervezetet szolgálnak. Minden megy a megszokott medrében, addig, míg egy nap egymás meggyilkolására kapnak megbízást. Kénytelenek hát hazavinni munkájukat, és a békés külvárosi otthonban egyik pillanatról a másikra elszabadul a pokol. Főbb szerepekben Angelina Jolie-t és Brad Pittet láthatjátok. Én most ezzel a programajánlóval búcsúzom tőletek mára, de ha tehetitek, maradjatok továbbra is itt az Otthon hangján, hiszen a hírek után 6-tól a Stereo, 7-től pedig a Top 20 ismétlését hallhatjátok, este 9-től pedig érkezik a Szerelem Szerd a csupa romantikus szerelmes zenével. Holnap reggel aztán újra a Top 20-szal ébredhettek majd. Én Zoltán Timi voltam, velem legközelebb hétfőn találkozhattok. Szép estét és jó pihenést kívánok mindenkinek!

0: Legközelebb is kulturkáljon velünk. Koncertek, kiállítások, színház. Nálunk biztos a valódi kultúrdózis, hogy a szellemi hiány sose lehessen diagnózis.
1: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolaj termékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített ár kivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz módja a tárcavezetőnek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Felidézte, a gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát. Egyszer 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, másodszor pedig 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A Magyar Katonai Múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a Katonai Múzeumnak teremtette, vélekedett. Reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra a hírre, hogy a rendőrség nyomoz egy 2 éves kisfiú halála ügyében, aki a Tatabányai Kórházban vesztette életét lázgörcsben. Facebook posztjában felidézte, hogy 2 évvel ezelőtt társszerzőként arról írt, hogy mit lehet tanulni egy angliai gyermekhalál és egy magyar eset összevetéséből. Azt hasonlították össze, hogyan reagál a tragédiákra egy egészségügyi rendszer. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezekből az esetekből ne tanuljunk, mert minden esetleges rendszerhibából elveszített beteggel nem csak egy életet veszítünk el, hanem a rendszerbe vetett bizalom egy darabját is, mondta. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. 10 hetes közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyermekek biztonságára a közúti közlekedésben, hívta fel a figyelmet Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatóján. Nagyon sok gyermek ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni, szülők nélkül akár nagyobb távolságra, olykor-olykor kiszakadva a biztonságos környezetéből. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, hogyha úgy érzik, bajba kerültek, vagy úgy érzik, eltévedtek. Javasoljuk, hogy tanítsák meg számukra a legfontosabb személyes adataikat, a szülők nevét, elérhetőséget, fogalmazott. Csütörtökön túlnyomóan derült, napos idő várható csapadék nélkül. Az északias szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakulhat.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4 Rádió Dabas.
7: Na, ez biztos nem a Jasin bútoráruházból van! Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin Bútoráruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
8: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabas@gmail.com.
9: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A vízdíjakkal kapcsolatban kért segítséget a főváros. Visszavonta a korábbi jegybankelnök díszpolgári címét egy önkormányzat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra. Erre kért mindenkit a hőség miatt az egészségügyi miniszter, azt hangsúlyozva, ilyenkor a legfontosabb, hogy pótoljuk a folyadékot. Hegedűs Zsolt a Facebook oldalán kiemelte, a tartós meleg komoly megterhelést is jelent a szervezet számára. Ilyenkor különösen fontos, hogy a nap folyamán rendszeresen igyunk vizet, és ne várjuk meg, amíg szomjasnak érezzük magunkat. A nagy melegben a szokásos napi másfél-két liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk. Figyeljünk arra, hogy mindig legyen nálunk ivóvíz, különösen, hogyha útnak indulunk, vagy a szabadban tartózkodunk, tette hozzá. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében, jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrofális állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország vízközi hálózata. Országosan a víz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. A nemzeti tőkéseknek most kötelező segíteniük és mecénásként finanszírozniuk a konzervatív média működését. Olvasható abban a nyílt levélben, amelyet a korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter és az Orbán kormány volt űrkutatási biztosa közösen tett közzé. Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya azt írta, az elmúlt napokban a polgári jobboldali sajtóban tömeges elbocsátások zajlanak, családok egzisztenciája, emberi sorsok kerültek válságba. Úgy vélik, nem csak addig kell nemzeti értéket valló patriótának lenni, ami könnyű, hanem akkor is, amikor nehéz. Sőt, ekkor kell csak igazán kitartani az elveik mellett. Visszamondta Matolcsi György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntető eljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt. Csütörtökön túlnyomóan derült, napos idő várható csapadék nélkül. Az északi szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakulhat.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
2: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
2: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. Ezen a héten
2: ez a dal a 20. A 20.

0: A Top 20-ban ma ez a dal a 17.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: 93.4
0: Rádió Dabas.

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Mielőtt munkához látsz, Spelooker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Spelooker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Babas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dászvelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dászvelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
5: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
6: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
7: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest Bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
8: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
9: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18 per A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
8: Minden, ami vas.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.
11: Társadalmi célú reklám következik.
12: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk, ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
13: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
11: Társadalmi célú reklámot hallottak.
10: Reklám.
14: Reklám.
15: Válasz te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót. Kérd egyedi ajánlatainkat. Írj a marketingkukac@radiodabas.hu e-mail címre.
14: Reklám voltam, viszont hallásra.
16: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
17: 20-szor annyit adunk neked.
16: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
17: Top 20!
16: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
17: A Top 20-ban
16: ez a dal a 15-dik.
18: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
16: Ophelia. 93.4
17: Rádió Dabas.

0: Folytatjuk a visszaszámlálást. A lista ezen részén szerepel Taylor Swift és a The Fate of Ophelia című dala. Egy érdekes rekord fűződik hozzá, az elmúlt években több egyetem is külön kurzust indított, amely Taylor dalszövegeit és kulturális hatását elemzi. Kevés előadó mondhatja el magáról, hogy a munkássága tudományos kutatások témája lett. Taylor mára nem csak popikon, hanem kulturális jelenség is. Na de a folytatásba jöjjenek a következő helyezettek.
1: 93.4 Rádió Dabas.
0: Ez itt a Rádió Dabas Top 20. Most egy kis érdekesség következik a Hurt és a Purple Disco Machine közös Wonderful Life feldolgozásáról. Az eredeti dal még az 1980-as évek végén vált hatalmas slágerré, és azóta többször is új életre kelt, különböző feldolgozások formájában. A mostani verzió egyszerre tiszteleg a klasszikus előtt, és hozza a modern klub hangzást. Jönnek is a folytatása, már is a következők. Közeledünk a slágerlista feléhez.
1: Ezen a héten.
2: Ez a dal a 14.

0: A Top 20-ban
1: ma ez a dal a 13.
2: Sziasztok, itt Diaz
3: és Menta.
2: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
4: Hiába, oh!

0: Már csak egyetlen dal maradt hátra az első órából, és a 11. hely környékén találjuk Ray legújabb slágerét, a Where Is My Husbandet. Ray az elmúlt években az egyik legnagyobb brit sikersztorivá vált. Érdekesség, hogy pályafutása elején több kiadó nem is hitt abban, hogy önálló előadóként ekkora sikereket érhet el, ő azonban saját kezébe vette a karrierjét, ennek eredményeként ma már nem csak előadóként, hanem dalszerzőként is a szakma egyik legelismertebb alakja. Most pedig következzen az első óra utolsó helyezettje, aztán pedig a hírek után már a top 10 érkezik, azaz a legjobbak.
1: A top 20-ban
2: ma ez a dal a 11.

0: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: A vízdíjakkal kapcsolatban kért segítséget a főváros. Visszavonta a korábbi jegybankelnök díszpolgári címét egy önkormányzat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra. Erre kért mindenkit a hőség miatt az egészségügyi miniszter, azt hangsúlyozva, ilyenkor a legfontosabb, hogy pótoljuk a folyadékot. Hegedűs Zsolt a Facebook oldalán kiemelte, a tartós meleg komoly megterhelést is jelent a szervezet számára. Ilyenkor különösen fontos, hogy a nap folyamán rendszeresen ígyunk vizet, és ne várjuk meg, amíg szomjasnak érezzük magunkat. A nagy melegben a szokásos napi másfél-két liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk. Figyeljünk arra, hogy mindig legyen nálunk ivóvíz, különösen, hogyha útnak indulunk, vagy a szabadban tartózkodunk, tette hozzá. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében, jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrofális állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország vízkörnyezete. Hálózata. Országosan a víz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. A nemzeti tőkéseknek most kötelező segíteniük és mecénásként finanszírozniuk a konzervatív média működését. Olvasható abban a nyílt levélben, amelyet a korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter és az Orbán kormány volt űrkutatási biztosa közösen tett közzé. Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya azt írta, az elmúlt napokban a polgári jobboldali sajtóban tömeges elbocsátások zajlanak, családok egzisztenciája, emberi sorsok kerültek válságba. Úgy vélik, nem csak addig kell nemzeti értéket valló patriótának lenni, ami könnyű, hanem akkor is, amikor nehéz. Sőt, ekkor kell csak igazán kitartani az elveik mellett. Visszamondta Matolcsy György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt. Csütörtökön túlnyomóan derült, napos idő várható csapadék nélkül. Az északias szél többnyire nem mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakulhat.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. A harmadik kerületi TVE támadója Wirth Dániel végzett az NB3 délkeleti csoport góllövő listájának élén. Az Óbudiak játékosa 22 góllal zárta a 2025-2026-os idényt, ezzel megelőzte a 19 találatig jutó Bata Csongort és Zádori Krisztiánt. A második helyen holt verseny alakult ki, Bata Csongor a Dunaharaszti MTK, Zádor Krisztián pedig a gyulai termeleszti színében szerzett tehát 19 gólt. A dobogóról kevéssel maradt le Halácsi Fülöp, a Csepel SC játékos, aki 17 találattal fejezte be a bajnokságot. Az élmezőnyben ott volt még az SMTK gólfelelőse Burzi Alexis, aki 16 gólig jutott, míg Jován Vilmos a Vasas FC 2 színeiben 15 alkalommal volt eredményes. A Meton FC Dabas támadója, Kamarás György 14 találattal zárt. A csoportban több csapat is remek támadójátékot produkált. A gyulai Termál FC-nél Zádori Krisztián mellett Máris Dominik, Kostantinescu, Dan Marius, Cirok József és Weber László is fontos gólokat szerzett. Az SMTK-nál Burzi Alex mellett Ladányi Gergő, Balogh Máté, Molnár János és Molnár Tamás is eredményesen zárta az idényt. A harmadik kerületi TVE házi góllövő listája is erős képet mutatott. Wirth Dániel 22 találata mellett Bence Már 9, Gosztol Ádám 8, Fodor Ferenc 5, Padla Dominik 4 gólig jutott. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
2: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
2: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. Félúton a legjobbak között.
2: A tizedik.
1: A tizedik.

0: Köszöntök mindenkit újra, már a top 10-ben járunk. Na, a most következő helyezetek között ott van Harry Styles és az American Girls című dallal. Harry még a One Direction tagjaként lett világhírű, de szóló karrierje talán még sikeresebb lett. Koncertjein rendszeresen több generáció énekli együtt a dalokat, ami ma már ritkaságnak számít a popzenében. Nézzük, hogy ki a 10., a 9., illetve a 8. a héten.
1: Ezen a héten. Ez a dal a 9.

0: Haladunk az élmezőny felé, és itt az ideje egy kis Bruno Mars sztorinak. Bruno Mars gyerekként Elvis Presley utánzóként lépett fel Hawaii-n, és már egészen fiatalon színpadra állt. Talán ennek is köszönhető, hogy ma a világ egyik legjobb élő előadójaként tartják számon. Az I Just Might című dala, ez a héten is stabilan ott van az élmezőnyben. Ezzel folytatódik már is a visszaszámlálás.
1: Ezen a héten ez a dala hetedik.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádiódabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádiódabas.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4 Rádió Dabas.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Társadalmi célú reklám következik.
9: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
10: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
8: Társadalmi célú reklámot hallottak.
7: Reklám.
11: Reklám.
12: Válaszd te is a leghatékonyabb hirdetési lehetőséget, a rádiót.
13: Kérd egyedi ajánlatainkat, írj a marketing@radiodabas.hu e-mail címre.
14: Reklám voltam, viszont hallásra.
15: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
16: 20-szor annyit adunk neked.
17: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
16: Top 20!
17: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
18: Már csak 4 dal maradt hátra. A Top 5-ben találjuk Tim Impala Dracula című szerzeményét is, és sokan nem tudják, hogy az előadó valójában egyetlen ember. Kevin Parker kreatív projektje és a stúdió felvételek nagy részét egyedül készíti, miközben a koncerteken zenekarral lép fel. Ez az egyik oka annak, hogy annyira egyedi hangzásvilágot sikerült kialakítania.
19: Majdnem dobogós.
20: Ma ez a dal a negyedik.

0: El is érkeztünk a nagy pillanathoz, mielőtt felfednénk az első helyezettet, ejtsünk néhány szót Alex Volánról. Sokan a közösségi médiából ismerték meg először, de az elmúlt években komoly zenei karriert épített fel. Dalai rendszeresen több 10 milliós hallgatottságot érnek el a streaming platformokon, és egyre többször emlegetik a fiatal generáció egyik meghatározó előadójaként. Vajon sikerült-e megtartani ezen a héten is az első helyét? Most már is kiderül, és én egyben búcsúzom is, köszönöm a figyelmet, Kis György Krisztiánt hallottad, találkozunk egy hét múlva, pontosan ugyanekkor.
1: A dobogó második fokát, ez a dal foglalja el.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.
2: Se jó! Csak

0: 21 óra van.
1: 21 óra van.
2: A vízdíjakkal kapcsolatban kért segítséget a főváros. Visszavonta a korábbi jegybankelnök díszpolgári címét egy önkormányzat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra. Erre kért mindenkit a hőség miatt az egészségügyi miniszter, azt hangsúlyozva, ilyenkor a legfontosabb, hogy pótoljuk a folyadékot. Hegedűs Zsolt a Facebook oldalán kiemelte, a tartós meleg komoly megterhelést is jelent a szervezet számára. Ilyenkor különösen fontos, hogy a nap folyamán rendszeresen igyunk vizet, és ne várjuk meg, amíg szomjasnak érezzük magunkat. A nagy melegben a szokásos napi másfél-két liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk. Figyeljünk arra, hogy mindig legyen nálunk ivóvíz, különösen, hogyha útnak indulunk, vagy a szabadban tartózkodunk, tette hozzá. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében. Jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrofális állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország víz közműhálózata. Országosan a víz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. A nemzeti tőkéseknek most kötelező segíteniük és mecénásként finanszírozniuk a konzervatív média működését. Olvasható abban a nyílt levélben, amelyet a korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter és az Orbán kormány volt űrkutatási biztosa közösen tett közzé. Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya azt írta, az elmúlt napokban a polgári jobboldali sajtóban tömeges elbocsátások zajlanak, családok egzisztenciája, emberi sorsok kerültek válságba. Úgy vélik, nem csak addig kell nemzeti értéket valló patriótának lenni, ami könnyű, hanem akkor is, amikor nehéz. Sőt, ekkor kell csak igazán kitartani az elveik mellett. Visszamondta Matolcsi György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt. Csütörtökön túlnyomóan derült, napos idő várható, csapadék nélkül. Az északi szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakulhat.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Szerelem szerda.

0: Szerelem szerda. Romantikus két óra szerda esténként 9-től az Otthon hangján. 93.4
1: Rádió Dabas.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék!
4: Itt a reklám.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
6: Órástól a medencébe? Igen! Ugorj fejest a nyárba az Arany Korona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Arany Korona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
7: Telefonszám 29-361-776.
8: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670-738-7990.
9: Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Szerelem szerda.

0: Szerelem szerda. Romantikus két óra.
1: Este 10 óra van. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten.
3: Novel.
2: Noticias.
3: Novinky.
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített ár kivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz módja a tárcavezetőnek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Felidézte, a gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát. Egyszer 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, másodszor pedig 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A Magyar Katonai Múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a Katonai Múzeumnak teremtette, vélekedett. Reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra a hírre, hogy a rendőrség nyomoz egy 2 éves kisfiú halála ügyében, aki a Tatabányai Kórházban vesztette életét lázgörcsben. Facebook posztjában felidézte, hogy 2 évvel ezelőtt társszerzőként arról írt, hogy mit lehet tanulni egy angliai gyermek halál és egy magyar eset összevetéséből. Azt hasonlították össze, hogyan reagál a tragédiákra egy egészségügyi rendszer. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezekből az esetekből ne tanuljunk, mert minden esetleges rendszerhibából elveszített beteggel nem csak egy életet veszítünk el, hanem a rendszerbe vetett bizalom egy darabját is, mondta. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. 10 hetes közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyermekek biztonságára a közúti közlekedésben, hívta fel a figyelmet Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatóján. Nagyon sok gyermek ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni, szülők nélkül akár nagyobb távolságra, olykor-olykor kiszakadva a biztonságos környezetéből. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, hogyha úgy érzik, bajba kerültek, vagy úgy érzik, eltévedtek. Javasoljuk, hogy tanítsák meg számukra a legfontosabb személyes adataikat, a szülők nevét, elérhetőséget, fogalmazott. Csütörtökön túlnyomóan derült, napos idő várható, csapadék nélkül. Az északias szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakulhat.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Szerelem szerda.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Aki szakállal hordja a szemüveget,

0: Szerelem szerda. Romantikus két óra szerda esténként 9-től az Otthon hangján. 93.4
1: Rádió Dabas.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék!
4: Itt a reklám.
5: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
6: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
5: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
6: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
5: De hát a Rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
6: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
5: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
1: 93.4
3: Rádiódabas.
7: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók, Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
3: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Szerelem szerda.

deepest secrets, the dreams you've been dreaming, and all

0: 23 óra van.
1: 23 óra van.
2: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A hat történeti múzeum visszatér otthonába, a budai várba. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített árkivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz módja a tárcavezetőnek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. A hat történeti múzeum visszatér otthonába, a budai várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Felidézte, a gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát. Egyszer 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, másodszor pedig 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A Magyar Katonai Múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a Katonai Múzeumnak teremtette, vélekedett. Reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra a hírre, hogy a rendőrség nyomoz egy 2 éves kisfiú halála ügyében, aki a tatabányai kórházban vesztette életét Lázgörcsben. Facebook posztjában felidézte, hogy 2 évvel ezelőtt társszerzőként arról írt, hogy mit lehet tanulni egy angliai gyermekhalál és egy magyar eset összevetéséből. Azt hasonlították össze, hogyan reagál a tragédiákra egy egészségügyi rendszer. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezekből az esetekből ne tanuljunk, mert minden esetleges rendszerhibából elveszített beteggel nem csak egy életet veszítünk el, hanem a rendszerbe vetett bizalom egy darabját is, mondta. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. 10 hetes közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ. A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyermekek biztonságára a közúti közlekedésben, hívta fel a figyelmet Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatóján. Nagyon sok gyermek ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni, szülők nélkül akár nagyobb távolságra, olykor-olykor kiszakadva a biztonságos környezetéből. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, hogyha úgy érzik, bajba kerültek, vagy úgy érzik, eltévedtek. Javasoljuk, hogy tanítsák meg számukra a legfontosabb személyes adataikat, a szülők nevét, elérhetőséget, fogalmazott. Csütörtökön túlnyomóan derült, napos idő várható, csapadék nélkül. Az északias szél többnyire nem mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakulhat.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Bokros Benett a Ferencváros U15-ös csapatával egy rangos nemzetközi tornán vett részt Mannheimben, ahol 14 ország, 42 csapata mért összetudását. Mezőnyben olyan neves klubok utánpótlása is ott voltak, mint a Glasgow Rangers, a Crvena Zvezda, vagy éppen a Deportivo La Coruña. A kétnapos megmérettetés során a ferencvárosi fiúk 9 mérkőzést játszottak, és nagy küzdelemben az előkelő 7. helyet szerezték meg. Egy ilyen erős nemzetközi mezőnyben ez komoly eredmény, amely rengeteg tapasztalatot és értékes játékpercet jelentett a játékosok számára. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel, félév század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Figyelem, becsés! Itt a nyár legjobban várt programja. Idén is visszatér a Bák nyári kultúrkavalkád, és a Bák előtti főtér újra a szabadtéri színházzá változik.
4: Képzeld el, meleg nyári este, barátok, család, és a színpadon a legjobb előadások élőben a csillagos ég alatt. Július 3-án Nikola Tesla, Végtelen energia. Július 12-én Amerikai komédia. Július 18-án Budapest bár az évkoncertjével. Július 24-én Menopauza. Július 25-én Macskafogó. Nevetés, zene, történetek. Öt este, amit nem akarsz kihagyni. Ez nem csak színház, ez a nyár hangulata. Találkozzunk Vecsésen a Bák előtti főtéren. Jegyek a kulturba.hu oldalon és a helyszínen. Bák nyári kultúrkavalkád. Szabadtéren is az élmény vár.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A hat történeti múzeum visszatér otthonába, a budai várba. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített árkivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz módja a tárcavezetőnek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. A hat történeti múzeum visszatér otthonába, a budai várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Felidézte, a gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát. Egyszer 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, másodszor pedig 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A magyar katonai múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a katonai múzeumnak teremtette, vélekedett. Reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra a hírre, hogy a rendőrség nyomoz egy 2 éves kisfiú halála ügyében, aki a Tatabányai Kórházban vesztette életét lázgörcsben. Facebook posztjában felidézte, hogy 2 évvel ezelőtt társszerzőként arról írt, hogy mit lehet tanulni egy angliai gyermekhalál és egy magyar eset összevetéséből. Azt hasonlították össze, hogyan reagál a tragédiákra egy egészségügyi rendszer. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezekből az esetekből ne tanuljunk, mert minden esetleges rendszerhibából elveszített beteggel nem csak egy életet veszítünk el, hanem a rendszerbe vetett bizalom egy darabját is, mondta. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. 10 hetes közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ. A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyermekek biztonságára a közúti közlekedésben, hívta fel a figyelmet Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatóján. Nagyon sok gyermek ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni, szülők nélkül akár nagyobb távolságra, olykor-olykor kiszakadva a biztonságos környezetéből. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, hogyha úgy érzik, bajba kerültek, vagy úgy érzik, eltévedtek. Javasoljuk, hogy tanítsák meg számukra a legfontosabb személyes adataikat, a szülők nevét, elérhetőséget, fogalmazott. Csütörtökön túlnyomóan derült, napos idő várható, csapadék nélkül. Az északias szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakulhat.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Igazi zenékkel, Phoenix század legnagyobb slágereivel. Holnap, holnap, holnap, holnap, ó, gyere már, hol vagy, hol vagy, hol vagy, hol vagy. Itt a 93.4-en.
0: Rádiódavas, az otthon hangja.

0: a zene a mágia legerősebb formája.
1: 93.4
0: Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
5: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
4: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
5: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
4: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
5: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
4: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
2: 93.4
1: Rádiódabas.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32 18 13 42. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Hol vagy?
1: Otthon.
0: Úton.
1: Munkában.
0: Mindenütt veled van.
1: 93.4. Rádió Dabas.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Éjjel egy óra van.
1: Éjjel egy óra van.
2: Egyelőre nem kell fizetnie hozzájárulást a fővárosnak. Teljesen átalakul a közmédia intézmény rendszere. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Egyelőre nem kell fizetnie szolidaritási hozzájárulást a fővárosnak, október közepén viszont egy összegben kell 86 milliárd forintot átutalnia az államnak. Budapest vezetése abban bízik, hogy az ország pótköltségvetésének tárgyalása során meg tud egyezni a kormánnyal a fővárosi önkormányzat idei finanszírozásáról, írja a Kontroll. Budapest idei költségvetésében eredetileg 534 milliárd forint bevétellel számolt a főváros vezetése, de ezt az összeget menet közben 550 milliárdra emelték. Az első negyedéves pénzügyi beszámolóban már az emelt összeg olvasható. Szolidaritási hozzájárulás címén a fővárosi önkormányzatnak közel 100 milliárd forintot kellene befizetnie 2026-ban az államkasszába. Teljesen átalakul a közmédia intézmény rendszere, miután az országgyűlés tegnap elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, ami a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával, a struktúra új tulajdonosi felügyeleti szervezet, pedig a független közmédia testület lesz. A jelenlegi MTVA helyett felálló sajtó alap már nem a struktúra működtetését, hanem a független média tartalomszolgáltatók, közösségi média szolgáltatások, közszolgálati műsorszámok és az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékek támogatását szolgálja. Célegyenesbe érkezett Budapest közbrinka rendszerének megújítása. Péntektől elindult az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte Karácsony Gergely pénteken Facebook oldalán. A főpolgármester azt írta, péntektől már láthatók az új generációs bubik a városban. Ez egy zárt tesztidőszak kezdetét jelzi. A Budapesti Közlekedési Központ munkatársai és partnereik például a Kerékpáros Klub teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finom hangolni ezt a bonyolult rendszert. Ezt követően jön az ajándékbubizás. Júliusban a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen próbálhatják ki a bicikliket. Csak regisztrálni kell hozzá, a felhasználás feltételeit e-mailben küldik majd. Az izraeli hadsereg légi csapásokat és tűzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban. Válaszul a Hezbollah ismételt tűzszüneti jogsértéseire. Libanoni források szerint az izraeli támadásokban legkevesebb 15 ember vesztette életét Dél-Libanonban. A támadásokat követően Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások. A Hezbollahhoz közel álló televízió szerint az iráni tárgyalóküldöttség a dél-libanoni izraeli támadások miatt elhalasztotta utazását. Csütörtökön túlnyomóan derült, napos idő várható csapadék nélkül. Az északias szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakulhat.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Csak igazi zenékkel, félévszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
5: Skoda. Egy áruház, ami mindig akciókkal vár. Egy áruház, ahol egész évben minden alkalomhoz és időjáráshoz illő darabot találsz. Egy áruház a város szívében, ahol a vásárlást egy finom ebéddel kötheted egybe. Emeletünkön ruházat, cipők, táskák, kiegészítők, a földszinten pedig háztartási részlegünk széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas, Bartók Béla út 63, régi Ázsia áruház.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.

Kevés-kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátotod rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: Egy dal mindig mást mond.
1: Akárhányszor is hallod.
0: Örökké változatosan.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Telling white lies in the dark times.

0: Kettő óra van.
1: Éjjel kettő óra van.
2: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A hat történeti múzeum visszatér otthonába, a budai várba. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az ország.